Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás. Picivel 2 óra után járunk, én pedig erre az órára is. Egy nagyon vagány, nagyon változatos órát raktam össze. A zenék között jön olyan nagy klasszikus, mint a Clean Bandit, Emery, David Guetta és a Crybaby. Olyan újdonság, mint Alex Foran és a Fewer Dreams. Vagy éppen olyan nagy kedvenc, mint most Teddy Sims és a The Door, amit indítok.

rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Köszönjük pedig Alex Forrerre gondoltam a fogyadásban, aki már több mint két éve házas, és hát nyilván nem vagyunk ott, de a hírek szerint szuper a kapcsolat, annak ellenére, hogy pont ez a két év egy nagyon nagy felívelő pályát hozott a karrierében, de úgy tűnik, hogy azért ilyen szempontból teljesen a földön maradt. Alex Forrer, akinek az igazi mai slágere jön most, ez a Fewer Dream itt a Rádió.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert közül pedig Robin Schulzot hozom, akit 2015-ben már Grammy-re is jelöltek. Csomószor fellépett Magyarországon, mindig óriási sikerrel, ez pedig az aktuális kedvence. Picivel 3-4-3 előtt Robin Schulz jön, ez a Better Times itt a Rádió 1-en.

hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lép be a rádió egy világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd.

0: Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Jó kis óra jön a következő órában, és mutatom erre a bizonyítékot, neked mondom is, mert hogy igazi változatosságot hozok. Például egy újdonsággal Lost Frequencies-től, egy nagy kedvenccel a Well Hello-tól és a Halott Pénztől a hazaiak közül, de egy másik, nagyon nagy favorit érkezik például Lady Gagától is, a kezdésben pedig Bibi Rexa a Faithless dallal. Ez az igazi mai sláger, a New Religion, ami a következő zenei óránkat indítja itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Fájdalmas éveket spórolhat meg egy újfajta vérvizsgálat. Az ausztrál kutatók által kifejlesztett vérvizsgálati eljárással invazív beavatkozás nélkül is kimutatható, hogy egy adott nő endometriózisban szenvede. Az endometriózis egy akár komoly fájdalmakkal és meddőséggel is járó női betegség, amit olykor akár évekbe is telhet diagnosztizálni. Egy ausztrál kutatócsoport azonban egy olyan vérvizsgálatot készített el, ami egyszerűen képes kimutatni a betegséget, így a diagnosztizáláshoz nem lesz szükség semmilyen invazív beavatkozásra, írja az IFL Science. Az új eljárás 190 millió nőnek jelenthet könnyebbséget, a WHO adatai szerint ugyanis világszerte a nők 10%-a szenved endometriózisban. A Human Reproduction című tudományos labban megjelent publikáció vezető szerzője szerint Ausztráliában jelenleg 7 évet kell várni arra, hogy a betegséget diagnosztizálják, ami rendkívül hosszú idő. Ezen időszak alatt a fogantatás esélye drámaian csökken, a tünetek pedig folyamatosan kínozzák a beteget. A lassú diagnosztizálásnak az az oka, hogy nehéz felismerni a problémát. Ennek egyik bevett módja a laparoszkópos vizsgálat, amelynek során az orvosok egy sebészi úton bevezetett kamera segítségével megfigyelik a kóros szöveteket. Ugyan a problémán műtéti úton lehet segíteni, jelenállás szerint azonban a betegség nem gyógyítható. A kezelés mihamarabbi elkezdése érdekében a kutatók most egy újfajta vérvizsgálatot fejlesztettek ki. A ProMarker Endo-ról azt állítják, hogy jelentősen csökkentheti a várakozási időt és a diagnosztizálás költségeit is. A vizsgálat során 10 fehérjét tanulmányoznak, amelyek a betegséget jelezhetik. Ezek mindegyike szerepet játszik az endometriózisban, például befolyásolják az immunválaszt vagy a véralvadást. A tanulmány azt is megállapította, hogy a teszt megbízhatóan meg tudja különböztetni az egészséges alanyokat a betegektől. Az eljáráson ugyan még finomítani kell a tömeges alkalmazás előtt, de mint írják, nem kell már olyan sok, hogy sokkal könnyebben diagnosztizálható legyen a betegség.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió
3: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger, mert picivel 3 óra után kellemes éjszakát, jó munkát, jó utat. A mikrofonnál Király Tamás, és most egy igazi újdonsággal indítom az órát. Szenzációs ez a dal, és ezt most komolyan mondom. Lost Frequencies újdonsága, Leave It All, amit hozok.

0: de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Let me feel your love.

a FIFA is hivatalos foci VB dalnak választott, időközben pedig előálltak egy új együttműködéssel Malumával, amivel szerintem uralni fogják az őszt. Na addig viszont itt ez a nagy kedvenc, Shakira, Burna Boy és a Die Die, amit indítok a rádió.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: ez bezsebeli, az kinyithatja a konténert, és mindent, ami ott van, megnyeri. De meg Regál Lili közben a Heal Me-vel.
1: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Heal

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, mindjárt 4 óra. Jönnek a legfrissebb infók, 8 óra ma is Balázsék a Balázsék Weekenddel, az igazi mai slágerek között pedig nem sokára Loi újdonsága, egy nagy kedvenc Sam Smith-től és Kim Petras-tól, de hozom Taylor Swift-et is, a kezdésben pedig Kamráddal készülök. Igazi mai slágerek megállás nélkül a következő órában is, kezdve Kamráttól a Be Mine-nal, mindjárt indítom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: A madarak agya a testméretükhöz képest nagyobb lett az utóbbi 70 millió év evolúciós változásainak eredményeként. Ez derül ki egy nemzetközi kutatócsoport kutatásából, amelyhez kapcsolódóan a madárfajok legátfogóbb és legrészletesebb családfaját bemutató tanulmányt tették közzé a Nature folyóiratban. A kutatásban két magyar evolúcióbiológus, Székely Tamás, a Hunrende Reproduktív Stratégiák Evolúciója Kutatócsoport és Liker András, a Hunrende Evolúciós Ökológiai Kutatócsoport is részt vett. A tanulmány végigköveti a madarak törzsfejlődését a dinoszauruszok korában élt első korai madaraktól a mai modern fajokig. A 363 madárfaj teljes genomszekvencia adatai alapján összeállított törzsfa 218 rendszertani családot tartalmaz, ami az összes madárcsalád 92%-a. A genomadatokat a madarak olyan anatómiai sajátosságaival, például a test és agymérettel együtt elemezték, amelyek viselkedési és ökológiai tulajdonságokhoz kapcsolódnak. A kutatás a világ egyik legnagyobb genomszekvenális projektje, a BIRD 10.000 Genomes része, amely 13 ország 49 intézményének, illetve a cikk 52 társszerzőjének együttműködésében valósul meg. A kutatócsoport megállapította, hogy a genomadatok alapján rekonstruált törzsfa nagy vonalakban megegyezik a korábban feltételezettekkel, azonban a madarak evolúciójának eddig ismeretlen részleteit is feltárja. A fosszíliák segítségével végzett időbeli kalibrálás szerint a madárfajok száma a dinoszauruszokat elpusztító 66 millió évvel ezelőtti tömeges kihalási esemény után robbanásszerűen megnőtt. Az új fajok kialakulásának fő hajtóerejét ekkor az jelentette, hogy betölthették azokat az üres ökológiai élettereket, amelyek a földi élet nagy részének a kipusztulása után keletkeztek. A kutatás azt is megmutatta, hogy a madárfajok testmérete az idők során kisebb lett, azonban az agyméretben gyors növekedés következett be, ami a mai napig tart.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy, és ha ilyen jó tempóban vagyunk, maradjunk is ebben. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Pirály Tamás. Picivel négy után a Switch diszkótozom a fogyarásban. Ez a Sam Felder és Rehabbel közös Sleep Tonight, aki pedig üzenne a számunk 0620 311 111. Kellemes éjszakát, jó rádiózást mindenkinek!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szó.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, köztük pedig kulcsvadászat továbbra is. Lehet gyűjteni bármikor a kulcsokat, mert mind, hogy bármikor szólhatunk, hogy kell telefonálni, 10-ként mondani a szlogent, amiért adunk egy kulcsot, és az egyik kulcs, amit ilyenkor átnyújtunk, az bizony nyitni fogja a rádió egy konténert, ami tel is tele van ajándékokkal, és akinél ott a kulcs, mindent megnyer, ami a konténerben van. Na ez a rádió egy konténer, ez pedig közben egy aktuális nagy kedvenc Lloydtól, David Puentestől, a Golden Summer, amit már is indítok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Rádió Egyen.
2: Újra családi napokkal készül a Móra Múzeum, hajléktalanként élő nőket mutat be egy kiállítás. Világ és olimpiai bajnokok látogattak el Szegedre. Már is érkezem a részletekkel, Sós Kata vagyok. Az iskolakezdés után újra családi napokat rendez a szegedi Móra Ferenc Múzeum. A soron következőt már a jövő héten hétvégén megtartják, ahol pont az iskola és az iskolakezdés lesz a téma. A kézműves kínálatot mindig igyekeznek úgy összeállítani a múzeum munkatársai, hogy az óvodás korosztálytól az iskolásig mindenki találjon benne kihívást. Mondta a rádiónknak Hegedűs Anita, a Móra Ferenc Múzeum sajtóreferense.
3: Ebben az téli időszakban, tehát szeptembertől decemberig összesen 4 alkalommal készülünk. Az első alkalom szeptember 26-án lesz, egy tanévkezdő matinével várjuk az érdeklődőket. A második alkalom pedig október 10-én, nem meglepő módon, akkor az ősz lesz majd a központi téma. Főként kézműves foglalkozással készülnek a kollégáim. Mindig az adott témakörhöz kapcsolódóan lehet valamilyen kis játékokat, bábokat, figurákat és hasonlókat készíteni.
2: Egy kidőlt fa, egy rendezetlen örökség vagy egy akadálymentes albérlet hiánya is vezethet az otthon elvesztéséhez. Hajléktalan ellátó intézményekben élő nők történeteit mutatja be az STE Bölcsészet és Társadalomtudományi Karának új kiállítása. Az Egymással szemben Lesütött szemmel című tárlaton Wilhelm Laura dokumentarista fotói és Csibra Kazler Tamara írásai személyes tárgyakon, lakótereken és élettörténeteken keresztül tárják fel a gyakran rejtve maradó női hajléktalanságot. A tárlat október 14-ig ingyenesen látogatható a Kopasz Márta stúdió galériában. Megtartották az országos testnevelésügyi konferenciát Szegeden, írt róla a Dél-Magyar. Az Egyhajóba nevezünk elnevezésű program a Magyar Testnevelő Tanárok Országos Egyesülete és a Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesülete, a Belügyminisztérium Sportért Felelős Államtitkársága, a Magyar Edzők Társasága és a Nemzeti Diák, Hallgatói és Szabadidő Sportszövetség támogatásával valósult meg pénteken és szombaton. Az alkalmon a Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesülete és a Magyar Testnevelő Tanárok Országos Egyesülete együttműködési megállapodást írt alá. Most pedig néhány szó a várható időjárásunkról. Többnyire napos időre van kilátás, majd délutántól megnövekszik a fátyol felhőzet, ami lassan meg is vastagszik. Csapadék ma nem lesz. A délnyugati-nyugati szél időnként megélénkül. Reggel délelőtt 10 és 15, délután pedig 26 és 30 fok között alakulnak az értékek. Öltözenek rétegesen, a délutáni melegben pedig vezessenek óvatosan. A Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Fájdalmas éveket spórolhat meg egy újfajta vérvizsgálat. Az ausztrál kutatók által kifejlesztett vérvizsgálati eljárással invazív beavatkozás nélkül is kimutatható, hogy egy adott nő endometriózisban szenvede. Az endometriózis egy akár komoly fájdalmakkal és meddőséggel is járó női betegség, amit olykor akár évekbe is telhet diagnosztizálni. Egy ausztrál kutatócsoport azonban egy olyan vérvizsgálatot készített el, ami egyszerűen képes kimutatni a betegséget, így a diagnosztizáláshoz nem lesz szükség semmilyen invazív beavatkozásra, írja az IFL Science. Az új eljárás 190 millió nőnek jelenthet könnyebbséget, a WHO adatai szerint ugyanis világszerte a nők 10%-a szenved endometriózisban. A Human Reproduction című tudományos labban megjelent publikáció vezetőszerzője szerint Ausztráliában jelenleg 7 évet kell várni arra, hogy a betegséget diagnosztizálják, ami rendkívül hosszú idő. Ezen időszak alatt a fogantatás esélye drámaian csökken, a tünetek pedig folyamatosan kínozzák a beteget. A lassú diagnosztizálásnak az az oka, hogy nehéz felismerni a problémát. Ennek egyik bevett módja a laparoszkópos vizsgálat, amelynek során az orvosok egy sebészi úton bevezetett kamera segítségével megfigyelik a kóros szöveteket. Ugyan a problémán műtéti úton lehet segíteni, jelenállás szerint azonban a betegség nem gyógyítható. A kezelés mihamarabbi elkezdése érdekében a kutatók most egy újfajta vizsgálatot fejlesztettek ki. A ProMarker Endóról azt állítják, hogy jelentősen csökkentheti a várakozási időt és a diagnosztizálás költségeit is. A vizsgálat során 10 fehérjét tanulmányoznak, amelyek a betegséget jelezhetik. Ezek mindegyike szerepet játszik az endometriózisban, például befolyásolják az immunválaszt vagy a véralvadást. A tanulmány azt is megállapította, hogy a teszt megbízhatóan meg tudja különböztetni az egészséges alanyokat a betegektől. Az eljáráson ugyan még finomítani kell a tömeges alkalmazás előtt, de mint írják, nem kell már olyan sok, hogy sokkal könnyebben diagnosztizálható legyen a betegség.
0: Az egészségperceket hallották.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
5: Rádió
1: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy szép reggelt a mikrofonnál Király Tamás, 5 óra után 10 perccel, szeptember 20-án a Friderikák névnapján. Sok boldogságot nekik! Két óval folytatom!

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert szép reggelt mindenkinek, jó hétvégét. Úgy tűnik, hogy a tegnapihoz hasonló idő, talán egy picivel, egy leheletnyivel, egy-két fokkal, de melegebb is lehet. Olyan 27 fok itt-ott lesz felhő, de komoly esőre nem kell számítani, és jövő héten olyan hűvösebben indítunk, de azért napsütéssel ilyen 20 fokkal, de mondom, ma akár 27 is lehet. Joel Corey, Be Alright a fogyarásban a hírek után.
1: Sorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: A madarak agya a testméretük

0: Földhöz képest nagyobb lett az utóbbi 70 millió év evolúciós változásainak eredményeként. Ez derül ki egy nemzetközi kutatócsoport kutatásából, amelyhez kapcsolódóan a madárfajok legátfogóbb és legrészletesebb családfaját bemutató tanulmányt tették közzé a Nature folyóiratban. A kutatásban két magyar evolúcióbiológus, Székely Tamás, a Hunrende Reproduktív Stratégiák Evolúciója Kutatócsoport és Liker András, a Hunrende Evolúciós Ökológiai Kutatócsoport is részt vett. A tanulmány végigköveti a madarak törzsfejlődését a dinoszauruszok korában élt első korai madaraktól a mai modern fajokig. A 363 madárfaj teljes genomszekvencia adatai alapján összeállított törzsfa 218 rendszertani családot tartalmaz, ami az összes madárcsalád 92%-a. A genomadatokat a madarak olyan anatómiai sajátosságaival, például a test és agymérettel együtt elemezték, amelyek viselkedési és ökológiai tulajdonságokhoz kapcsolódnak. A kutatás a világ egyik legnagyobb genomszekvenális projektje, a BIRD 10.000 Genoms része, amely 13 ország 49 intézményének, illetve a CIK 52 társszerzőinek együttműködésében valósul meg. A kutatócsoport megállapította, hogy a genomadatok alapján rekonstruált törzsfa nagy vonalakban megegyezik a korábban feltételezettekkel, azonban a madarak evolúciójának eddig ismeretlen részleteit is feltárja. A fosszíliák segítségével végzett időbeli kalibrálás szerint a madárfajok száma a dinoszauruszokat elpusztító 66 millió évvel ezelőtti tömeges kihalási esemény után robbanásszerűen megnőtt. Az új fajok kialakulásának fő hajtóerejét ekkor az jelentette, hogy betölthették azokat az üres ökológiai élettereket, amelyek a földi élet nagy részének a kipusztulása után keletkeztek. A kutatás azt is megmutatta, hogy a madárfajok testmérete az idők során kisebb lett, azonban az agyméretben gyors növekedés következett be, ami a mai napig tart.
1: A tudáspercet hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Alex Warren jön, aki az első albumával tavaly egyébként azonnal be is zsebelt egy Grammy jelölést a legjobb új előadó kategóriában. Ettől viszont nem hagyta abba a munkát, folyamatosan készíti a dalokat, és itt a legfrissebb igazi mai sláger tőle. Alex Warren és a Fewer Dream itt a Rádió 1-en.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívem, vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió Egyet.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: Hírek a Rádió Egyen.
1: Az értékeink fokozott védelmére figyelmeztet a rendőrség. Paprika koszorúval emlékeztek Szent Györgyi Albertre, ingyen palacsinta várta a gyerekeket Kisteleken. Hozom a részleteket, Sós Kata vagyok. Az őszi fesztiválok, szüreti mulatságok jó alkalmat adnak az alkalmi tolvajoknak, hogy színre lépjenek. Néhány egyszerű tanáccsal megelőzhető, hogy kellemetlen élménnyel térjünk haza. A legfontosabb, hogy legyünk résen, amikor fizetünk, és értékeinket sose hagyjuk a pulton, mondta el Vad Róbert rendőr a lezredes.
2: Ősszel is vannak fesztiválok, amelyek forgatagában az adódó lehetőséget kihasználó vagy célzott szándékkal érkező elkövetők is megjelenhetnek. Az őrizetlenül hagyott értékeinkre utaznak, és amint lehetőség adódik rá, egy pillanat alatt el is viszik. Néhány hasznos tanács betartásával nagy eséllyel elkerülhető, hogy kellemetlen helyzetbe kerül. Ha forgalmas helyen vagy tömegben vagyunk, az értékeinkre fokozott figyelmet fordítsunk. Rendelés közben se veszítsük szem elől értékeinket, táskáinkat soha ne adjuk nyitva. Az értéktárgyak, iratok mindig jól záródó, biztonságos helyen legyenek, és lehetőleg ezeket ne egy helyen tároljuk.
1: Paprika koszorúval tisztelegtek Szent Györgyi Albert emléke előtt Szegeden, a Nobel-díjas tudós születésének 133. évfordulóján az egyetem vezetői és oktatói a Dugonics téri szobránál gyűltek össze. A délmagyar.hu cikke szerint Róvó László rektor arról beszélt, hogy az esztélye következő 100 évéhez kiváló és elkötelezett szakemberekre, korszerű kutatási és oktatási környezetre, valamint a fiatal tehetségek támogatására van szükség. Kata Mihály emeritus professzor pedig Szent Györgyi 1973-as szegedi látogatását idézte fel. A tudós 26 év után ekkor tért vissza először a városba, ahol díszdoktorrá avatták. Megtartották a földművesek napját Kisteleken. A Szent István téren helyi ízekkel igyekeztek megismertetni az érdeklődőket, elsősorban a kisgyermekeket. Írt róla a Vármegyei Lap. A kisteleki kertész és kertbarátkör kóstolóval készült. Számtalan zöldséget és gyümölcsöt hoztak, hogy azokat nyersen fogyaszthassák el a fiatalok. A legtöbb gyerek a dinnyét részesítette előnyben, legkevésbé pedig a karfiol és a karalábé nyerte el a tetszésüket. Az alkalomra 500 palacsintát sütöttek a gyerekeknek. Most pedig néhány szó a várható időjárásunkról. Többnyire napos időre van kilátás, majd délutántól megnövekszik a fátyol felhőzet, ami lassan meg is vastagszik. Csapadék ma nem lesz. A délnyugati-nyugati szél időnként megélénkül. Reggel délelőtt 10 és 15, délután pedig 26 és 30 fok között alakulnak az értékek. Öltözenek rétegesen, a délutáni melegben pedig vezessenek óvatosan. A Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
3: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger. Egy szépen lassan lazán indítottunk, de most egy picit azért váltunk. Hello mindenkinek. A mikrofonnál Király Tamás, szerintem sokan felismerték. David Guetta, Bibi Rexha és az I'm Good jön. Ez a Rádió 1. Egész reggel hozom az igazi mai slágereket.

0: de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatos

Ez Rádió Egy csak igazi mai sláger megy, és autómentes hétvége van a fővárosban, ezzel kapcsolatban pedig nagyon sok helyen lezárásokra, meg rendezvényekre, és azokkal kapcsolatban is lezárásokra kell készülni, szóval ne rutiból vezessünk ezen a hétvégén se. Rengárd jön, ez a Ride It, itt a Rádió 1-en.

0: Hírek a Rádió Egyen.
1: Mozgásra ösztönöz a millió lépés az iskoládért kihívás. Parkolóautókból szedte ki a katalizátort egy férfi, a második szegedi labdarúgónak adott profi szerződést a Liverpool. Hozom a részleteket, Sós Kata vagyok. Rendszeres mozgásra ösztönöz a millió lépés az iskoládért kihívás. A 77 napos akció hétfőn indul. A motto ezúttal napi 8, a cél ugyanis az, hogy a résztvevők napi legalább 8000-et lépjenek, vagy ennek megfelelő fizikai aktivitást végezzenek. A lépéseket az iskoláknak lehet gyűjteni, az intézmények értékes sportszer vásárlási támogatásért versenyeznek, mondta rádiónknak Grózdi Csaba, a Magyar Szervátültetettek Szövetségének orvosigazgatója. A programhoz a millió lépés alkalmazáson keresztül bárki csatlakozhat, a szegedi iskolák szülők közül is. 20 parkolóautóból szerelte ki a katalizátort tavaly nyáron egy bolgár férfi hódmezővásárhelyen, Szegeden és Békéscsabán. A vád szerint az egyik feltört járműből más alkatrészeket is elvitt. A tulajdonosoknak autónként 20 és 200 ezer forint közötti kárt okozott. A férfi ellen 21 rendbeli lopás miatt emeltek vádat. Ha beismeri tettét és lemond a tárgyalásról, az ügyészség egy év 5 hónap börtönt kér rá. A letartóztatásban lévő vádlott ügyében a hódmezővásárhelyi járásbíróság dönt. A Liverpool FC hivatalos honlapján jelentette be, hogy Farkas Patrik öccsével, Farkas Erikkel is profi szerződést kötött. Felpörögtek az események a testvérpár körül, hiszen hétfőn Patrik, Erik pedig néhány napra ráírt alá a klubhoz. Írt róla a Vármegyei Lap. A pályafutását a Seoul SC-ben kezdő Farkas Erik az U12-es korosztály óta folyamatosan a Liverpool FC akadémián nevelkedik. Bár Farkas Erik Magyarországon született, az angol válogatott U17 korosztályában már pályára lépett. Korábban ezzel kapcsolatban vita alakult ki, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség kereste-e a fiatalt. Egyetlen Bács-Kiskun vármegyei járás sem került be a most meghirdetett hazai zöld energia pályázat kijelölt térségei közé. A döntés különösen a kiskunhalasi és a bácsalmási járást érinti, amelyek korábban még lehetséges szélenergia fejlesztési területként szerepeltek, írja a Félegyházi közlöny. A pályázaton végül 6 járás 9 hálózati csomópontján osztanak ki szabad kapacitásokat, a kérelmeket október 30-ig lehet benyújtani. Többnyire napos időre van kilátás, majd délutántól megnövekszik a fátyol felhőzet, ami lassan meg is vastagszik. Csapadék ma nem lesz. A délnyugati

0: Nyugati szélidőnként megélénkül, reggel délelőtt 10 és 15, délután pedig 26 és 30 fok között alakulnak az értékek. Öltözenek rétegesen, a délutáni melegben pedig vezessenek óvatosan. A Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió 1!

Rádió 1. Csak igazi mai sláger. Megy most pedig az ifjú anyuka, Lady Gaga, akinek kiderült, hogy mi a gyerekének a neme, és a neve is. Kislányról van szó, a nevét pedig egyébként az anyuka karrierjének fontos állomásai lették. Rose Bean, egészen pontosan így hívják az apróságot, tehát jó egészséget mindenkinek. Lady Gaga jön, az igazi mai sláger az Abrakadabra itt a Rádió 1-en.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és szokatlan intézkedéssel ösztönzik olvasásra az embereket Szingapurban, konkrétan fizetnek nekik, ha legalább 15 percet olvasnak, és ezt is nem social médiás tartalmak fogyasztásával töltik. Nem igazán lehet ebből meggazdagodni, nem is ez a lényege a dolognak. A 15 perces olvasása naponta 20 virtuális érme gyűjthető, ezrenként lehet ezeket beváltani, és akkor most figyeljük $1. És ez azt jelenti, hogy 50 napnyi olvasásért jár $1, tehát tényleg nem a cashről szó, de egy jó pofa program Szingapurban, amit egyébként a helyi kormányzat indított. Én bírom, és hát kivel folytathatnám, mint azzal az énekesnővel, akinek saját könyvklubja van. Ő Dua Lipa, az igazi mai slágere pedig a Physical Literádió 1-en.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy meglepően sok üzenet jön azzal kapcsolatban, hogy mennyire fáradt, vagy mennyire ilyen lassan veszi fel az ütemet ma reggel mindenki. 0620-311-111 a számunk egyébként, szóval arra gondoltam, hogy a következő órát nagy lendülettel indítom. Hát, ha ez is segít, Bibi Rexa, Faithless dallal és a New Legion-nel jön. Pár perc és indítom itt a rádió egyen.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Mostantól szeptemberben minden csütörtöktől vasárnapig 35 forint per liter kedvezmény vár a MOL Move-ban Evo Plus Premium üzemanyagokra. Nyisd meg az appot, váltsd be a kuponodat és tankolj kedvezményesen. Ha még nincs MOL Move appod, töltsd le és regisztrálj. További részletek mol.hu az aktuális akciók között.
3: A TV2-n Tilla műsor vezetésével ismét jön az ország legnagyobb házi bulija, a Star van Star. 6 nő és 6 férfi énekes lép színpadra, hogy kiderüljön, ki a legnagyobb átalakuló. A zsűri székében idén Liptai Klaudia, Lékai Kis Ramona, Stól András és Papp Szabi foglalnak majd helyet. Vasárnap esténként Star van Star a TV2-n.
4: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Szeptember 21-től 23-áig 125 g Camembert sajt 20% kedvezménnyel csak 329, a frissen sütött kakaós mogyorókrémes töltött croissant 40% kedvezménnyel csak 145 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
1: Reklámot hallottak.
2: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklám.
2: Sokféle hangot hallhatunk munka közben. Kalapács, klaviatúra, pénztárgép. De valami minden szegedi munkahelyen szól.
1: Rádió 1!
2: És most együtt még jobbá tesszük valaki munkanapját.
0: Küldjék el minden nap legkésőbb 12 óráig a 0675-879-879-es számra, hogy kit lepnének meg egy finom ebéddel, hol dolgozik és mi a telefonszáma.
2: Egy barát, a főnök, régi osztálytárs vagy épp a párunk, bárkit nevezhet. Minden nap felhívunk valakit közülük, és ha tudja a Rádió 1 szlogen...
5: 87.9 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy!
2: Akkor az övé a nap munkahelye, és már visszük is a 4 ebédet neki és a munkatársainak, és 4-et annak is, aki benevezte. Tegyük közösen jobbá a munkanapokat Szegeden egymásnak. 87.9 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy!
6: A Rappai Csavar és a Milwaukee megint nagyot alkot! Milwaukee szerszámgépek, építőipari, kertészeti, villanyszerelési eszközök és kiegészítők bemutatója szeptember 22-én kedden a Bakay Nándor utca 52 szám alatt. Ezen a napon kipróbálhatod a Milwaukee gépeket munkaállomásainkon, sőt, értékes ajándékokkal lehetsz gazdagabb. Mi ott leszünk, és te? Rappai Csavaráruház. Minden, ami a szereléshez kell. Bakay Nándor utca 52. Rappai.hu.

0: Minden szombaton és vasárnap napközben Rádió egy hétvége Kismártival.
1: Hétvégén nem kelünk korán, de töltsük együtt a szombatot és vasárnapot is sok érdekességgel, és még több igazi mai slágerrel.
0: Rádió egy hétvége. Rádió egy hétvége. Napközben Kismártival. Rádió egy. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy.

0: 91 Rádió 1. Keressen és kövessen minket a Facebookon is. facebook.com/Rádió 1 Szeged.
1: Reklámot hallottak.
0: Hírek a Rádió 1-en.
2: Újra családi napokkal készül a Móra Múzeum, hajléktalanként élő nőket mutat be egy kiállítás. Világ és olimpiai bajnokok látogattak el Szegedre. Már is érkezem a részletekkel, Sós Kata vagyok. Az iskolakezdés után újra családi napokat rendez a Szegedi Móra Ferenc Múzeum. A soron következőt már a jövő héten hétvégén megtartják, ahol pont az iskola és az iskolakezdés lesz a téma. A kézműves kínálatot mindig igyekeznek úgy összeállítani a múzeum munkatársai, hogy az óvodás korosztálytól az iskolásig mindenki találjon benne kihívást, mondta a rádiónknak Hegedűs Anita, a Móra Ferenc Múzeum sajtóreferense.
3: Ebben az téli időszakban, tehát szeptembertől decemberig összesen 4 alkalommal készülünk. Az első alkalom szeptember 26-án lesz, egy tanévkezdő matinével várjuk az érdeklődőket. A második alkalom pedig október 10-én, nem meglepő módon, akkor az ősz lesz majd a központi téma. Főként kézműves foglalkozással készülnek a kollégáim. Mindig az adott témakörhöz kapcsolódóan lehet valamilyen kis játékokat, bábokat, figurákat és hasonlókat készíteni.
2: Egy kidőlt fa, egy rendezetlen örökség vagy egy akadálymentes albérlet hiánya is vezethet az otthon elvesztéséhez. Hajléktalan ellátó intézményekben élő nők történeteit mutatja be az STE Bölcsészet és Társadalomtudományi Karának új kiállítása. Az Egymással szemben Lesütött szemmel című tárlaton Wilhelm Laura dokumentarista fotói és Csibra Kazler Tamara írásai személyes tárgyakon, lakótereken és élettörténeteken keresztül tárják fel a gyakran rejtve maradó női hajléktalanságot. A tárlat október 14-ig ingyenesen látogatható a Kopasz Márta stúdió galériában. Megtartották az országos testnevelésügyi konferenciát Szegeden, írt róla a Dél-Magyar. Az Egyhajóba nevezünk elnevezésű program a Magyar Testnevelő Tanárok Országos Egyesülete és a Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesülete, a Belügyminisztérium Sportért Felelős Államtitkársága, a Magyar Edzők Társasága és a Nemzeti Diák, Hallgatói és Szabadidő Sportszövetség támogatásával valósult meg pénteken és szombaton. Az alkalmon a Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesülete és a Magyar Testnevelő Tanárok Országos Egyesülete együttműködési megállapodást írt alá. Most pedig néhány szó a várható időjárásunkról. Többnyire napos időre van kilátás, majd délutántól megnövekszik a fátyol felhőzet, ami lassan meg is vastagszik. Csapadék ma nem lesz. A délnyugati-nyugati szél időnként megélénkül. Reggel délelőtt 10 és 15, délután pedig 26 és 30 fok között alakulnak az értékek. Öltözenek rétegesen, a délutáni melegben pedig vezessenek óvatosan. A Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megyünk pedig a Jonas Brothers, Nick Jonasnak pedig a héten volt a 35. szülinapja. A felesége Priyanka Chopra pedig nagyon cukin köszöntötte fel. Nagyon boldog születésnapot kíván az egész család annak a férfinak, aki minden álmunkat valóra váltja minden egyes nap. Hát sok boldogságot neki. Én meg Ray Daltont hozom már is közben, ez újabb órát a Do It Again indítja. Szép

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, a konténerjátékunk pedig folytatódik. Szóval továbbra is lehet gyűjteni a kulcsokat, mert valaki, akinél van kulcs, ki tudja nyitni a konténert, és minden, ami benne van, meg fogja nyerni. Nem rá

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: Hírek a Rádió Egyen.
1: Az értékeink fokozott védelmére figyelmeztet a rendőrség. Paprika koszorúval emlékeztek Szent Györgyi Albertre, ingyen palacsinta várta a gyerekeket Kisteleken. Hozom a részleteket, Sós Kata vagyok. Az őszi fesztiválok, szüreti mulatságok jó alkalmat adnak az alkalmi tolvajoknak, hogy színre lépjenek. Néhány egyszerű tanáccsal megelőzhető, hogy kellemetlen élménnyel térjünk haza. A legfontosabb, hogy legyünk résen, amikor fizetünk, és értékeinket sose hagyjuk a pulton, mondta el Vad Róbert rendőr a lezredes.
2: Ősszel is vannak fesztiválok, amelyek forgatagában az adódó lehetőséget kihasználó, vagy célzott szándékkal érkező elkövetők is megjelenhetnek. Az őrizetlenül hagyott értékeinkre utaznak, és ami

0: lehetőség adódik rá, egy pillanat alatt el is viszik. Néhány hasznos tanács betartásával nagy eséllyel elkerülhető, hogy kellemetlen helyzetbe kerül. Ha forgalmas helyen vagy tömegben vagyunk, az értékeinkre fokozott figyelmet fordítsunk. Rendelés közben se veszítsük szem elől értékeinket, táskáinkat soha ne adjuk nyitva. Az értéktárgyak, iratok mindig jól záródó, biztonságos helyen legyenek, és lehetőleg ezeket ne egy helyen tároljuk.
1: Paprika koszorúval tisztelegtek Szent Györgyi Albert emléke előtt Szegeden. A Nobel-díjas tudós születésének 133. évfordulóján az egyetem vezetői és oktatói a Dugonics téri szobránál gyűltek össze. A délmagyar.hu cikke szerint Róvó László rektor arról beszélt, hogy az esztélye következő 100 évéhez kiváló és elkötelezett szakemberekre, korszerű kutatási és oktatási környezetre, valamint a fiatal tehetségek támogatására van szükség. Kata Mihály emeritus professzor pedig Szent Györgyi 1973-as szegedi látogatását idézte fel. A tudós 26 év után ekkor tért vissza először a városba, ahol díszdoktorrá avatták. Megtartották a Földművesek napját Kisteleken. A Szent István téren helyi ízekkel igyekeztek megismertetni az érdeklődőket, elsősorban a kisgyermekeket. Írt róla a Vármegyei Lap. A kisteleki kertész és kertbarát kör kóstolóval készült. Számtalan zöldséget és gyümölcsöt hoztak, hogy azokat nyersen fogyaszthassák el a fiatalok. A legtöbb gyerek a dinnyét részesítette előnyben, legkevésbé pedig a karfiol és a karalávé nyerte el a tetszésüket. Az alkalomra 500 palacsintát sütöttek a gyerekeknek. Most pedig néhány szó a várható időjárásunkról. Többnyire napos időre van kilátás, majd délutántól megnövekszik a fátyol felhőzet, ami lassan meg is vastagszik. Csapadék ma nem lesz. A délnyugati-nyugati szél időnként megélénkül. Reggel délelőtt 10 és 15, délután pedig 26 és 30 fok között alakulnak az értékek. Öltözenek rétegesen, a délutáni melegben pedig vezessenek óvatosan. A Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!

Ez Rádió Egyik csak igazi mai sláger, megy pedig Shakira, aki Malumával dolgozott közösen most, a héten vonult a stúdióba, nem áll le. Ahogy egyébként Hugel se, aki meg David Guettával vonul stúdióba, most viszont Metsz Szárival hozzák a Sonic dalt, ez az It Feels So Good, amit már is indítok a Rádió 1-en.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi ma is lá.

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy. Pár perc és jönnek Balázsik a Balázsik Weekenddel, holnap pedig reggel 6-tól újra friss adás, pörög tovább a konténerjátékunk, és egész hétvégén pörögnek az igazi mai slágerek, szóval a lehető legjobb helyen vagyunk. Most például Loi újdonságát indítom David Puentezzel, ez a Golden Summer. Király Tamást hallottátok. További szép napot, kellemes hétvégét, és jó rádiózást a

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
0: Reklám.
1: Sokféle hangot hallhatunk munka közben. Kalapács, klaviatúra, pénztárgép. De valami minden szegedi munkahelyen szól.
0: Rádió 1!
1: És most együtt még jobbá tesszük valaki munkanapját.
2: Küldjék el minden nap legkésőbb 12 óráig a 0670 587 9 87 számra, hogy kit lepnének meg egy finom ebéddel, hol dolgozik és mi a telefonszáma.
1: Egy barát, a főnök, régi osztálytárs vagy épp a párunk, bárkit nevezhet. Minden nap felhívunk valakit közülük, és ha tudja a Rádió 1 szlogen...
3: 87.9 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy!
1: Akkor az övé a nap munkahelye, és már visszük is a 4 ebédet neki és a munkatársainak, és 4-et annak is, aki benevezte. Tegyük közösen jobbá a munkanapokat Szegeden egymásnak. 87.9 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy!
4: A Rappai Csavar és a Milwaukee megint nagyot alkot! Milwaukee szerszámgépek, építőipari, kertészeti, villanyszerelési eszközök és kiegészítők bemutatója szeptember 22-én kedden a Bakai Nándor utca 52 szám alatt. Ezen a napon kipróbálhatod a Milwaukee gépeket munkaállomásainkon, sőt, értékes ajándékokkal lehetsz gazdagabb. Mi ott leszünk, és te? Rappai Csavaráruház. Minden, ami a szereléshez kell. Bakai Nándor utca 52. Rappai.hu.
1: Ez a Rádió 1, ami egész nap Szegedről szól. Friss helyi hírek, helyi programok, játékok és igazi mai slágerek. Minden, ami a napfényvárosában történik egy helyen. Ha Szeged, akkor 87.9, 91.1 és 88.2 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: és 91.1 Rádió 1. Keressen és kövessen minket az Instagramon is. Instagram.com/Rádió1Szeged. Kell egy jó reklámötlet. Tudjuk a megoldást. Sok embert kell elérni hatékonyan. Tudjuk a megoldást. Szeretne Balázsék műsora közben hirdetni Szegedtől Kiskunfélegyházáig? Tudjuk a megoldást. Szeged@radio1.hu, hogy a vállalkozók és a hallgatók is a legjobbat kapják. Szeged@radio1.hu.
1: Reklámot hallottak.
2: Hírek a Rádió 1-en.
3: Mozgásra ösztönöz a millió lépés az iskoládért kihívás. Parkolóautókból szedte ki a katalizátort egy férfi, a második szegedi labdarúgónak adott profi szerződést a Liverpool. Hozom a részleteket, Sós Kata vagyok. Rendszeres mozgásra ösztönöz a millió lépés az iskoládért kihívás. A 77 napos akció hétfőn indul. A motto ezúttal napi 8, a cél ugyanis az, hogy a résztvevők napi legalább 8000-et lépjenek, vagy ennek megfelelő fizikai aktivitást végezzenek. A lépéseket az iskoláknak lehet gyűjteni, az intézmények értékes sportszervásárlási támogatásért versenyeznek, mondta rádiónknak Grózdi Csaba, a Magyar Szervátültetettek Szövetségének orvosigazgatója. A programhoz a millió lépés alkalmazáson keresztül bárki csatlakozhat, a szegedi iskolák szülők közül is. 20 parkolóautóból szerelte ki a katalizátort tavaly nyáron egy bolgár férfi hódmezővásárhelyen, Szegeden és Békéscsabán. A vád szerint az egyik feltört járműből más alkatrészeket is elvitt. A tulajdonosoknak autónként 20 és 200 ezer forint közötti kárt okozott. A férfi ellen 21 rendbeli lopás miatt emeltek vádat. Ha beismeri tettét és lemond a tárgyalásról, az ügyészség 1 év 5 hónap börtönt kér rá. A letartóztatásban lévő vádlott ügyében a hódmezővásárhelyi bíróság dönt. A Liverpool FC hivatalos honlapján jelentette be, hogy Farkas Patrik öccsével, Farkas Erikkel is profi szerződést kötött. Felpörögtek az események a testvérpár körül, hiszen hétfőn Patrik, Erik pedig néhány napra ráírt alá a klubhoz. Írt róla a Vármegyei Lap. A pályafutását a Seoul SC-ben kezdő Farkas Erik az U12-es korosztály óta folyamatosan a Liverpool FC akadémián nevelkedik. Bár Farkas Erik Magyarországon született, az angol válogatott U17 korosztályában már pályára lépett. Korábban ezzel kapcsolatban vita alakult ki, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség kereste-e a fiatalt. Egyetlen Bács-Kiskun vármegyei járás sem került be a most meghirdetett hazai zöld energia pályázat kijelölt térségei közé. A döntés különösen a kiskunhalasi és a bácsalmási járást érinti, amelyek korábban még lehetséges szélenergia fejlesztési területként szerepeltek, írja a Félegyházi közlöny. A pályázaton végül 6 járás 9 hálózati csomópontján osztanak ki szabad kapacitásokat, a kérelmeket október 30-ig lehet benyújtani. Többnyire napos időre van kilátás, majd délutántól megnövekszik a fátyol felhőzet, ami lassan meg is vastagszik. Csapadék ma nem lesz. A délnyugati-nyugati szél időnként megélénkül. Reggel délelőtt 10 és 15, délután pedig 26 és 30 fok között alakulnak az értékek. Öltözenek rétegesen, a délutáni melegben pedig vezessenek óvatosan. A Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Balázsék! A stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Weekend!
5: Durva képek járják be itten a BBC-től, elkezdve minden, és azért bennem is kérdéseket vett föl, de győzzetek meg, ha nincs igazam, és mondjátok azt, hogy ez a verseny hevébe belefér. Mi történt, ugye? Futniuk kell kilométerek után, a különböző feladatokat kell megoldani.
6: Felváltva
5: közben, megint megold valamit, megint fut, megint megold valamit, kicsit olyan, mint a CrossFit, a CrossFitből kiválók csinálnak labdával, kettlebell-lel, kötéllel mindenféle gyakorlatokat, közben futnak egy kilométert, ezt egy körpályán teszik meg, az nyer, aki a leg leggyorsabban megcsináljam. Na, és hát ugye jött egy ausztrál, talán egy ausztrál versenyző, és ugye az hozzá vagyunk szokva, hogy...
6: Szerintem a Joanna Wicek...
5: Joanna Wicek nem sejtette, hogy...
6: Szerintem nem ausztrál. Szerintem ausztrál?
5: Ausztrál, ausztrál.
6: Joanna, igen. Joanna Wittrzyk.
5: Wittrzyk, Lengyelországból emigrált ausztrál versenyző, aki pupszot követett el. Hát ugye a pupsz az ugye tudjuk, hogy pupsz mit jelent nagyjából. Nem csak egy pici dolog csúszott ki a nadrágjából, hanem az erőködéstől tulajdonképpen, hát hogy is mondjam ezt szépen,
6: magát.
5: Rojtosra. De olyan szinten, hogy vagy lehet, hogy egy guggolásnál, vagy lehet, hogy egy kettlebell cipelésnél, nem tudjuk pontosan, de megtörtént a legszörnyűbb dolog, ami megtörtént egy sportolóval, mert hogy hát befosott, gyerekek. Rövid nadrágban van, ugye, kis nadrágban egy topban, és azt látod, hogy mind a két lába a videón, itt a BBC videóját nézzük éppen, hát igazából olyan, mintha egy ilyen fekete vagy barna ecsetet így végighúztak volna a lábán, mind a két lába ugye rojtosra.
7: Tehát hát szóval nem cifrára. Tartott a kisgatya alsó varása.
5: Nem. Nézzél oda, légy szíves, nézzél oda, ne fordulj el, nézd meg.
6: Nem tudom nézni.
7: Ő a mi hősünk.
5: Ők. Hát, ja, igen.
6: Te hősöd, Feri. Ja, te hősöd. Én akármit csinálok, ha befosok, abba hagyom. Ezt tudom mondani magamról. Jó? Tehát ez az én statementem ezzel kapcsolatban, hogy nincs olyan tevékenység, hogy nem tudnék megszakítani ilyen.
5: Na most óriási vita van ebből, és szerintem egyébként joggal, mert hogy neki ez most kicsúszott, vagy egyszerűen csak jött, nem tudjuk, nem is ez a lényeg, hanem hogy a szervezők úgy döntöttek, hogy nem állítják le a versenyt, nem zárják le a pályát, ahol ez megtörtént, hanem hagyják, hogy egyébként hát tulajdonképpen menjen tovább a verseny, és azt mondják, hogy ők átfogó takarítást rendeltek el, és próbálták a versenyzők által használt pályákat, matracokat fertőtleníteni, de nem állították le a futamot, mindenki ment utána, és hajtotta végre ugyanazokat a feladatokat, úgyhogy
6: na,
5: a kislánynak a két combja az bokáig le volt vosva.
6: Figyelj, tehát felteszem a kérdést, hogy érted, mert a saját fosod az egy dolog, de amikor más fosában.
7: Több pálya hát, volt, kikérem magamnak.
6: Ennyi pálya nem volt, Feri.
7: De volt, hogy, nem kell, nem, azt a pályát üresen kellett hagyni, ahol Joanna volt. Cikába
6: halad.
5: Igen. Itt lázadnak a versenyzők, óriási ügy van belőle, azt mondják, hogy itt a higiéniai, mentális következményekkel járhat, jogi útra terelik az ügyet, ki kellett volna állítaniuk a szennyezett területet lezárni, és a többi résztvevő ne érintkezzen ezzel. De itt nem érintkezett a többi versenyző, itt bele tenyerelt abba, amit az ausztrál kislány az húzott maga után. Egészen és ment pontosan tovább a verseny. Szerintem egyébként a csajszi belevaló. Őt nem zaklatja föl egy ilyen első randis.
6: Ő lenyilatkozta.
7: Gyerekek, ő vagy nyerni.
6: Hogy is van, go hard or go home. Ő ezt nyilatkozta.
7: Ő nyerni ment oda. Tehát ő azért ment, hogy megmutassa, hogy hosszú éveken keresztül beletette a felkészülést, hol tart.
5: Igen.
7: Egy ilyen kis szerencsétlen, apró baleset.
6: De figyelj meg,
5: hát, egyáltalán nem zavarja.
6: Az van, szerintem van egy ilyen haverint a Balázs, fogadtak 5000 forintba.
7: Hogy
6: megcsinálja.
5: Igen. Ő azt mondta, hogy a győzelem az győzelem, adott magáról olyan szelfiket, meg kirakott olyan képeket, amikor vele ez még így nem történt meg, és azt mondta, hogy ez ilyen. Győzni jöttem, itt van, megtörtént, győztünk.
7: Tulajdonképpen egy apróságról elfeledkeztek, hogy ő egy legális dopingot használt a többieknek. Tehát ő a többiek miatt fosta össze magát, mert ha előtte vagy, tehát jobb vagy, mint ő, akkor nem érintkezel
6: de
7: a fossal.
5: Igen, akkor le kell hagynod.
7: Így van, le kell hagyni őt, és akkor ott már nincs fos.
6: Igen, de azt írják, hogy ugye hát könnyű így nyerni, hogy a többiek ugye abba hagyták a versenyt, aki mögötte volt, mert azt mondta, hogy jó, hát srácok, én értem, de azért ezt most inkább nem kérem. A másik az, hogy teljesen mindegy, hogy nyert, mert hogy elvették tőle.
7: Ne hülyéskedj.
6: Hát, de kitiltották. Hát a kitiltás az mit jelent?
7: Miért itt? Végig ment a versenyen.
6: Utána band, az azt jelenti, hogy kitiltották. Abba hagytad a dulóingózást szerintem.
7: Én elolvastam a hírt magyarul, amiben az van, hogy a kórházról üzent, hogy a győzelem az győzelem.
6: Hát menjen, de csak elvették tőle, gondolom, aha, mert hogy hát azért rájöttek.
7: Bandolták?
6: Igen.
5: Na, ne, egyébként nem. Ő azt kommentálta az eseményeket, megjegyezte, hogy a győzelem az győzelem, win is a win, illetve megköszönte a rajongói által nyújtott támogatást, és megígérte, hogy nem sokára visszatér.
7: Hát de azért háborog mindenki, hogy nem távolították el a pályáról, ebben a hírben egy szó nem esik.
5: Mi alapján ítélnek? Mi alapján raknak ki? Elnézést, ebben fostálat. Az legyen a szervezőknek a felelősség, hogy kitiltjuk, vagy nem tiltjuk. Ha engedtük, hogy végigmenjen, és ő végigcsinálta, akkor mi a kitiltás lényege? Vagy akkor miért mi rossz csinált, nem állították meg. Nincs benne a versenyszabályzatban, hogy te nem forzatod össze magad.
7: Utólag már utólag nem veheted el. tőle azért az eredményét. Azért,
6: ha hát nagyon sok volt a cikk született ezzel kapcsolatban, és a felében azt lehet olvasni, hogy bannolták a másikban azt, hogy megnyerte. Most akkor ki dönti el, ha melyik volt az igaz?
7: Hát ebben a cikkben, tehát, amit olvastunk,
6: jó, akkor,
7: ebben
6: akkor az Indexnek fogunk hinni, hogy mi ez? HVG, HVG-nek fogunk hinni, és akkor igen, de hogy engedték, hogy végig versenyezzen.
5: Itt, szóval... itt kicsit elmosódtak a protokollok. Nem lehet ezt mondani azért így ebben a formában. Nektek lenne olyan élethelyzet? Tehát, hogy tehát amikor folytatod?
6: Legyen az, hogy döntsük, hogy melyik sportban oké, amivel összehasonlítod.
5: Hát azért láttad futballistánál is, ezt láttad öttusázónál is.
7: Láttad maratonfutásban is.
5: Láttad maratonfutásban is. Tehát neki megtörténne.
6: A szabadtéri helyszíneken, ahol az van, hogy nem tudod ezt megoldani, ott elnézzük, nem?
5: Tehát
6: az
5: szerintem van, hogy... igen. Hát egy maratonfutásnál ott valami kiesik, mész tovább, futsz, oké, megtörtént, futsz 2,5 órát. Hát azért azt az adom, hogy oké.
6: Egy ultrafutónak nem sok lehetősége van szerintem.
5: Egy sakkvilágbajnoki döntőben szerintem egy kicsit kellemetlenem. Tehát, hogy ott valószínűleg zárt térben ez kellemetlen.
6: Jó, vízilabda.
5: Vízilabdánál még nem láttam ilyet, látod? Tehát például a vízilabdánál ezt még én nem láttam, hogy megtörtént.
6: Annyira feszes a gatyájuk,
5: hogy megtartja
6: bent. Nem jön ki semmi.
5: Valószínűleg akkor ki kell üríteni a medencét, ki kell szedni mindenkit a vízből, tehát hogy azért az
7: fertőtlenítés, leeresztés.
6: A vívásnál sose derül ki, ugye?
5: Vívásnál sose derül ki soha. Tehát vannak azért sportok.
6: Birkónál volt ilyen?
5: Birkózásnál nem volt nekem ilyen, de ott azért kiderül. Ott kiderül.
7: Ott is látszik. Van
6: egy olyan tangád van, mert egy izét.
5: Igen, van egy olyan testkontakt, hogy akkor ott gyorsan kiderül. Súlyemelésnél szintén megtörténhet.
6: Aztán hát meg is történik.
5: Ott is megtörténik. Ott se zárják ki, vagy ott se állsz meg. Ott sincs ez.
7: Akkor itt most miért kéne, hogy kizárjuk?
6: Azért, mert egy beltéren zajló verseny van, ahol gumiszőnyeg van, és annyi lett volna, hogy megállj pillanat, kimegy vécére, leslagozzák, visszajön.
5: A csaj tudta, hogy ez megtörtént? Vagy olyan adrenalin van, hogy te nem tudod, hogy megtörtént? Tudod, hogy megtörtént?
7: Hát aki azt nem veszi észre, hogy összefosta magát, ott egyéb problémák.
5: És abban bízol, hogy nem látszik, vagy abban bízol, hogy nem veszik észre? Hát azért itt van az embernek egy ilyen természetes szégyenérzete. Ennyi adrenalin nincs a világon.
6: Szerintem úgy volt vele, hogy már mindenki látta, hogy ez megtörtént, úgyhogy akkor már megnyeri.
5: Hogy akkor már mindegy.
7: Most
5: hogy akkor
7: jöjjön. El, pár évvel ezelőtt volt azt hiszem az olimpián futott a csávó maratont, vagy maratoni távot, és a második helyen volt, és összekakilta magát a cél előtt x kilométerre.
5: Futás közben.
7: Kiállsz? Hát nem állsz, nem ki. Állsz ki. Életed maratonján nem. Vagy, és jó helyen második vagy. Hát nem
5: tök más
7: ki.
5: A gondolkodásuk szerintem. Igen. Nekik ez egy szenvedéssel, sportolással velejáró dolog, ami abszolút belefér. Teljesen más, hogy gondolkodnak. Nem?
6: Azt hiszem, hogy az atlétikai élmény nyáron egy magyar versenyző is megtörtént, második lett. Egy kamaraszögből azt gondoltam, milyen kontasztos a kép. Aztán rájött, hogy ez csak fos.
5: Hát akkor ezt nekik másban vannak. Egész egyszerűen másban vannak.
6: Jó, de mondom, az atlétika az még mindig szabadtéren zajlik.
5: Jó, nézzük ezt a saját életünkre levetítve, jó? Uh-huh. Oké, okay, te ott állsz egy stand-upon, én kínálok a szigetel a nagy színpadon. Te...
7: Az étteremben vagyok.
5: Te bemész az étterembe, és azt mondod, hogy ízdik a lebenceves. Oké. Te színpadon vagy? Lejössz a színpadról? Azt mondod, bocsánat, befostam, és lejössz, vagy lenyomod?
6: Nem, én hát nyilván ezt érzetem, hogy ez megtörténik, nem?
7: Nem, de most már ezen...
6: technikai szünet.
5: Nem, megtörtént, mert megtörtént.
7: Szünet, becsúszott ki.
5: 600 ember ott ül, megvette a jegyet, azt mondja, élete estéje lesz.
6: Ez nem
5: racionális. Gyere velem, akarom, ne menj el. Bemondott, hogy befostam, és lejövök?
6: Állj, de belehaladsz, még a mikrofon még...
5: Előtte van még...
6: Ez nem a műsor része, figyelem, ez nem a műsor része.
5: Megkapod a mikrofont, ott áll a technikus csávó, kezedbe nyomja, és a hasat csinálj egyet, tudod, amikor tudod, hogy 5 perced van, és de még nincs meg a nyomás, és kínálsz a színpadon életed poénja, megtörténik.
6: Én nagyon sokat voltam, amikor terhes voltam, és ugye felléptem 9 hónapos terhes koromban is, még nagyon szerettem ezt csinálni, akkor sokszor volt nekem hányás. Tehát olyan volt, hogy kijöttem, és akkor...
5: A színpadon? A színpadon.
6: Nem, ezt nem látták, hanem mögötte.
7: De mögötte. Megállítottad az előadást? Hát
6: kijöttem
7: mondtad, hogy jövök
6: mindjárt. És utána, ahogy kilít az adon, így már megszabadultam a pallasztól.
5: Oké, okay, bennmarad, nem folyik ki sehol, de tudod, hogy befostál. Lejössz?
6: Le.
5: Lejössz?
6: Le. Le. Mert azt tudod, az másodpercét vannak, amíg ez elkezd átszivárogni a rétegeken. Tehát azt mondom, hogy ha meg is húszod, biztos azonnal lejök. Tehát nincs olyan körül. Te nem? Vagy te a pult mögött állsz.
5: De nem, hogy kimegyek a nagy színpadon, és játsszuk ezt a Green Light, Red Light-ot, ugrálgatunk. És ott megtörténik.
7: Na, mit csinálsz?
5: Szerintem lenyomom.
6: Lenyomod?
5: Hát anya, persze.
6: Anya, ugye egy buffalo van rajtad.
5: Egy fehér buffalo.
6: Miért sáros a
7: balátcipője? És azt mondja, hogy odani színváltós a cipője, fehérből barna.
5: Igen. Én valószínűleg lenyomom. Jó, de ott nagy színpad van, szabad levegőn vagy, és messze vagy a közönségtől.
6: Hogy jön
5: az ide? Úgy, hogy te mondjuk benn vagy a földvári művelődési házban. Tehát,
6: jó,
5: hogy azért
6: már nem engednek be tavaly óta.
5: De igen, akkor mit tudom, hogy ott vagy Kecskeméten valahol valami szállodába 500 fős konferenciaterembe.
6: Tehát, klasszikus én, igen.
5: Igen, az egy kicsit más azért mint az ártér. Oké, Feri, hol van Feri?
7: Jó? Az étteremben vagyok.
5: Bent vagy az étteremben, igen. És a legújabb...
7: új táblás ajánlatunkat ajánlom.
5: Új táblás ajánlatodat ajánlom.
6: A konyhában.
7: Kedves vendég, és úgy tudsz elmenni az asztaltól, mert ugye már leültél, ketten jöttek, a kis páros, ott állsz melléjük, és csak hátrálva tudsz elmenni.
5: Igen, igen.
6: De igen. Csak annyit kell mondani, hogy bocsánat, behájroxoztam.
5: Nagyon durva hájroxezésem volt, igen. Szóval, ja, szerintem a sportolók erre máshogy gondolnak.
6: Nem, nekik a legdurabb...
5: ez egy természetes dolog.
6: Szerintem nekem rendszeres visszatérő félelmem az az, hogy a lehetőleg még a dugóban ülsz, és akkor, és
7: ilyet,
6: a, vagy igen, vagy a másik, ami durva volt, amikor még kisgyerekem volt én egy év alatt is, akkor nem voltunk mondjuk a játszón, vagy ilyesmi, és akkor tudod így, a gyereket összerakni és elindulni, mert azért iszonyatos nehézség.
5: Az tortúra.
6: Az tortúra. És akkor az, hogy akkor csinálj egyet a gyomrod, akkor ott az van, hogy hú, na, most akkor...
5: És mindenki tudja, hogy percei vannak hátra. Igen, igen, tehát tudod, hogy ez csak egy bejelzés, vagy tudod, hogy itt egy nagyon durva támadás indul a záróizmaid ellen.
6: Én láttam már gyorsan tolni anyukát babakocsit, és pontosan tudtam, mit történik.
5: Hogy hova megy.
7: Na és mit csinálnál? Akkor írja a hallgató, hogy amikor a nagy koncerten ugye fölrepültél a közönség fölé, és ott kezd el.
5: Semmit. A gyerekek, Isten hozott benned áldás és békés. Nem nagyon tudsz mit csinálni.
6: Az tehát, van, hogy... amúgy olyan magas az adrenalin, hogy nincs is igazából ilyen BL tevékenységed.
5: Igen, tehát, leáll, effektíve leáll.
6: Ezt nem tudják, aki nem volt még színpadon, de az van, hogy előtte van az izgulós pisilés, meg ezek a dolgok, ugye, amit ugye a Márko is prezentálta a Most Wantedban.
5: De fönn már nincs.
6: De fönn már nincs. Ahogy felmész, ott megszűnik minden funkciója. Tehát hogy nem is emésztesz, semmit nem csinálsz. Ezért nem is eszünk előtte, mert teljesen fölösleges, mert csak megáll a gyomrodban.
5: Igen, igen. De ez egy tulajdonképpen, ami megtörtént, ez egy tök jó univerzális élmény, mert itt most azért, amiről mi szoktunk beszélni, az úgy van, hogy azért mindenki tudja, hogy vagy érintett ebben, vagy nem. De ebben mindenki benne van. Ezt te tudod, nem? Amikor a gyomrod támadást indít, az egy univerzális élmény, ebben mindenki benne van. Buszvezetőként rám jött, megálltam a pékségnél, az Oktogonnál. Elnézést kértem az utasoktól, leszálltam és bementem a pékségbe. Tehát, hogy ott nincs más lehetőség.
6: Mi ilyen emberek vagyunk, tehát azért nem lehet elvárni másoktól, hogy néha ne kerüljenek bajba.
5: Igen, kétfajta ember van, aki befosott már, és aki befog. Tehát ez abszolút ilyen. Szex közben, de ott is leáll a működés, ott se jön.
7: Nem jön. Akarsz mesélni?
6: Én?
7: Nem voltál.
5: Elhallgattál és elgondolkoztál.
6: Én olvastam az a
5: rögtet. Hagyjad már, nem mi volt? Pasi volt? És azt mondta, hogy ne haragudj.
6: De miért van azt, hogy mindig az ének...
5: Anyám pacal pörköltje mindig ezt okozza? Mi volt?
6: Nem volt ilyen. Hál' Istennek nem volt ilyen. De ha lett volna elmesélni, megígérem. Esküszöm. Minden esküszöm, hogy elmesélni. Nem volt ilyen. De miért akkor van?
5: Szerintem egyébként miért ne lenne? Tehát, hogy az ugyanúgy megtörténhet. Főleg, ha olyan jellegű dolgok történnek az ágyban, akkor meg azért az...
6: Milyen jellegűek?
5: Hát most ezt nem fogom. Nem fogom így ebben a formában.
6: Azt ígérted, hogy 8... Már mindenki az iskolában, már beszéltem.
5: Már benn vannak az iskolában, igen. Ja, én ezzel már gondolkodtam egyébként, hogy az énekesekkel vagy a műsorvezetősekkel mi van, de az, amit az Eszter mond, hogy effektíve adásban valahogy ez úgy megszűnik működni. Megszűnik. És utána, hogy lejössz, hogy mielőtt fölmész, oké, de ott annyira más helyzetben vagy, hogy amit az agyad lekapcsolódna
6: el az életedért küzdeni.
5: A perisztaltikától.
6: Ugyanaz van az idegrendszered, mint amikor az oroszlánról kell menekülni, vagy
5: nincs
6: amikor leugrasz bungee jumping-a.
5: Nincs más.
6: Vagy a teljes túlélési üzemmódon.
8: Igen, ott valahogy máshogy funkcionálsz ezekben. Azt, hogy nekem egyszer volt ilyen, a Klassz FM-ben dolgoztunk, Rota. És adásból kellett elmennem 8-kor.
6: Rota egy kollega volt? Rota?
5: Rota. Mr. Rota.
8: Mr. Rotát elkaptam valahogy valamilyen formában, és mondtam, hogy én nem bírom tovább, tehát nincs értelmem. Viszont mérlegre tenni, hogy hogyan induljál haza? Ugye Népligettől Népfürdő utca. Taxi nem jó, mert be fogok fosni a taxival.
5: De még nem volt esélye a munkahelyen elmenni? Nem volt esélye a munkahelyen elmenni?
8: Hát elmentem, na de hát negyed óránként jött az inger, ez borzalmas. Na most, hogy érsz haza? És akkor metró? Nem jó. Egyes villamos lett a vége.
5: Egyes villamos.
8: Igen, mert hát nagyon sűrűn vannak a megállók, és ha bármi van, én leszek, nem, ott összefosom magam a megállóba.
6: Körút közepén van 8 sáv, és akkor...
5: Nem gondolkozol ennyire előre. Csak a részmegoldásokban gondolkozom, igen. Majd az élet adja a többit.
8: Hát Zuglótól az életemért küzdöttem, a legnehezebb pillanatok voltak.
6: Ilyenkor szokott felszállni egy ilyen régi osztálytársat. Anna!
5: És ugye az van, hogy nagyjából 2-3 kredited van, tehát pontosan tudod, a támadásokat illetően. Elsőt visszavered, a második már nagyon fáj, nagyon izzad, és tudod, hogy a következő valószínűleg ott elveszed a csatát. Három, mert elfárad a tartó szerkezet a gyomrodban, és tudod, hogy nagyjából 2, maximum 3, amit kibír, de de fölőről.
8: Ez nem a szülési fenyő, hullámokba jön. Hullámokba jön. Várjál, most abban maradt?
5: Igen.
8: Most nem, négy lépés.
6: Nem a legrosszabb az izzadós, elsápadós. Tudod, mert fehér vagy, és van ez a hideg verejtés.
5: Igen, igen, igen. És szóval ez az utolsó támadás. Tehát itt most vagy megoldod, vagy végig. El kell, hogy veszítsd.
6: És akkor körülnéz, és akkor nagyon, nagyon durva lesz a felfogásod. Tehát, hogy már látod a pogokat a sarokban. Látod a mindent. Tehát, hogy
8: nem, kiélesedik az elmét.
6: Élesedik az elmét. És körülötted mindent észreveszed. Én mai napig emlékszem, hogy a helyekre meg.
8: Tényleg így van.
5: És a legdurvább támadás az akkor jön, amikor már a lépcsőházba vagy az ajtó előtt. Ott tesz igazán próbára, mert ott már nagyon el vagy fáradva, már nem bírod izomból tartani, és ott ő még indít egy végső támadás, hogy még nem fogsz beérni, és nem tehát a
6: lakáskulcsodat. Ott az önhítség, hogy hazaértél.
5: Igen, ott az önhítség, hogy hazaértél.
6: És abban a pillanatban bedugod a kulcsod, az zárva vége van.
5: Igen, rájössz, hogy rossz a kulcs, ez a postaláda kulcs. Igen, és ott föladod, és összefogod.
8: Igen, Honvéd kórháztól a kulcsomat szorítottam, mondtam, Istenem, még két megálló.
5: Isten, de durva
8: ez. Nagyon durva volt.
5: Nagyon. Igen. És sosem vagy annyira magányos, mint akkor egyébként.
8: Nem, ez tényleg nem.
5: Az a te, ha egyedül vagy, akkor egyedül vagy.
6: Vagy a Matrixban, amikor tudod, hogy kicsekkó, azt mondod, hogy körülnézel, hogy ez a világ, amiben élünk, és én meg voltam a tagja.
5: Igen, tényleg. És homályos a tekinteted, júj,
6: ti
5: de jó.
6: Ti nem érzitek azt a kint. Nyugalom!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: Hírek a Rádió Egyen.
1: Újra családi napokkal készül a Móra Múzeum, hajléktalanként élő nőket mutat be egy kiállítás. Világ és olimpiai bajnokok látogattak el Szegedre. Már is érkezem a részletekkel, Sós Kata vagyok. Az iskolakezdés után újra családi napokat rendez a szegedi Móra Ferenc Múzeum. A soron következőt már a jövő héten hétvégén megtartják, ahol pont az iskola és az iskolakezdés lesz a téma. A kézműves kínálatot mindig igyekeznek úgy összeállítani a múzeum munkatársai, hogy az óvodás korosztálytól az iskolásig mindenki találjon benne kihívást. Mondta el rádiónknak Hegedűs Anita, a Móra Ferenc Múzeum sajtóreferense.
2: Ebben az téli időszakban, tehát szeptembertől decemberig összesen 4 alkalommal készülünk. Az első alkalom szeptember 26-án lesz, egy tanévkezdő matinével várjuk az érdeklődőket. A második alkalom pedig október 10-én, nem meglepő módon, akkor az ősz lesz majd a központi téma. Főként kézműves foglalkozással készülnek a kollégáim. Mindig az adott témakörhöz kapcsolódóan lehet valamilyen kis játék,

0: alkotókat, figurákat és hasonlókat készíteni.
1: Egy kidőlt fa, egy rendezetlen örökség vagy egy akadálymentes albérlet hiánya is vezethet az otthon elvesztéséhez. Hajléktalan ellátó intézményekben élő nők történeteit mutatja be az STE Bölcsészet és Társadalomtudományi Karának új kiállítása. Az Egymással szemben Lesütött szemmel című tárlaton Wilhelm Laura dokumentarista fotói és Csibra Kazler Tamara írásai személyes tárgyakon, lakótereken és élettörténeteken keresztül tárják fel a gyakran rejtve maradó női hajléktalanságot. A tárlat október 14-ig ingyenesen látogatható a Kopasz Márta stúdió galériában. Megtartották az országos testnevelésügyi konferenciát Szegeden, írt róla a Dél-Magyar. Az Egyhajóba nevezünk elnevezésű program a Magyar Testnevelő Tanárok Országos Egyesülete és a Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesülete, a Belügyminisztérium Sportért Felelős Államtitkársága, a Magyar Edzők Társasága és a Nemzeti Diák, Hallgatói és Szabadidő Sportszövetség támogatásával valósult meg pénteken és szombaton. Az alkalmon a Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesülete és a Magyar Testnevelő Tanárok Országos Egyesülete együttműködési megállapodást írt alá. Most pedig néhány szó a várható időjárásunkról. Többnyire napos időre van kilátás, majd délutántól megnövekszik a fátyol felhőzet, ami lassan meg is vastagszik. Csapadék ma nem lesz. A délnyugati-nyugati szél időnként megélénkül. Reggel délelőtt 10 és 15, délután pedig 26 és 30 fok között alakulnak az értékek. Öltözenek rétegesen, a délutáni melegben pedig vezessenek óvatosan. A Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: vendégünk van, mert hogy néha szoktunk akár foglalkozni, akár beszélni olyan kis kedves, pozitív történetekről, ami sokaknak egy-egy adott életszakaszban, elakadásban, hát hogy is mondjam csak, nehéz élethelyzetben talán segíthet, mert hogy vannak olyan szereplői az életnek, akikre egyszer csak úgy valahogy ráakadunk, elolvassuk a történetüket, és azt mondjuk, hogy igen, erről mi is szeretnénk néhány mondatot beszélni, mert hogy talán tényleg tud egy kicsit erőt adni nem is hasonló helyzetben lévő embereknek, de életük egy-egy nagy problémájával küzdő embereknek, vagy meghallanak például egy ilyen történetet, és azt mondják, hogy jó, hát kicsit én is átértékelem akkor az életet, a gondolkodásomat, a problémáimat és a mindsetemet, mert hogy itt van velünk Tihi Ákos, hello Ákos, jó reggelt! És a történet tulajdonképpen arról szól, hogy Ákos mindjárt elmondja, csak röviden összefoglalva, hogy a gyerekkora óta motorozik, és mindkét lábát elvesztett egy motorbalesetben, ami lehet, hogy rengeteg embernek a teljes kudarc, redőnyle, depresszió és kilátástalanság. Ő viszont valami egészen mást mond, egészen mást hirdet, és ezért szerettünk volna egy kicsit erről beszélni vele, hogy tudjon másoknak is erőt adni. Hello Ákos, örülünk még egyszer, hogy itt vagy, csáó, köszönjük szépen.
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, köszönöm szépen, hogy itt lehetek, nagyon, nagyon szuper, még mindig teljes extázisban vagyok. Nagyon jó, igen, teljesen.
0: Na, én nem is tudom, melyikünk akadt a te történetedre, talán Feri hozott, hozta be, hogy srácok, itt van ez a srác, beszéljünk vele, róla hívjuk be, mert hogy az ő történetet ez tényleg elképesztő.
2: És nem is a tragédia fogott meg egyébként,
0: hanem az utána lévő, igen.
2: Amit te sugárzol a kis videóidban, az nekem annyira szimpatikus volt, hogy mondtam, hogy szerintem beszéljünk veled.
0: Igen. Hány éves voltál, amikor történt a dolog? Ugye motorbaleset?
1: Igen, 19 éves voltam.
0: 19 éves. Igen. Akkor te már régóta motoroztál?
1: Az igazság az, hogy igazából még csak 4 hónapja volt meg nagy motorra a jogosítványom, és így nagyjából 4 hónapja használtam azt a motort is, ami akkor volt nekem. Szóval ilyen nagyon gyors szerelem volt.
0: Atya Isten, 19 évesen, amikor az ember élete indul, túl van a kamaszkoron, egy nehéz korszakon fölpattan egy motorra, és megtörténik egy szörnyű baleset. A baleset következtében vesztetted el a lábad, vagy komplikációk voltak, és azért kellett úgy dönteni, hogy végül levágják mindkét lábadon?
1: Alapból, amikor elestem, akkor nagyon csúnyán összetörtem magamat, tehát a lábamon kívül nagyon sok csigolyám is tört, például bordáim törtek, kulcsontom törött, és nem tudták sajnos megmenteni a lábaimat. Vagy hát most már nem úgy fogom fel, hogy sajnos nem tudták megmenteni, hanem egyébként egy eszméletlenül jó karakterfejlődést adott, meg egy új világnézetet az, hogy így kell hozzáállnom már a dolgokhoz.
0: Igen, ez a vége, de azért az elején azért beszéljük.
1: Tehát így komplikációk során, tehát nem tudták megmenteni, igen.
0: Na de ott vagy 19 évesen. Más azt mondaná, hogy vége az életemnek, hogy oda minden tervem, álmom, amit terveztem, gondolom, ezeken a mélypontokon azért te is át kellett, hogy menjél.
1: 100%-ig így indultam egyébként, tehát amikor felkeltem először a kómából, akkor nagyon nem is tudtam, hogy mi történt, meg hogy vagyok. Egy ilyen 1,5-2 hónap kellett ahhoz, hogy fejben én is ott legyek, és akkor már nagyon sokan mondták, hogy mi történt. Szülőktől hallottam, az ottani gondozóktól hallottam.
0: 50 kilósra fogytál.
1: Nagyjából igen, azt a súlypontot mozgattam, igen.
3: De tegyük hozzá, hogy akkor még megvoltak? Tehát, hogy akkor
1: igen, nem, lábakkal nem együtt, igen. Igen.
0: Lábakkal együtt, mi vezetett ahhoz, hogy aztán erről dönteni kellett? Hogy...
1: Igazából nagyon sokáig nem javult az állapotom, és mindig az volt, hogy műtöttek, a folyamatos fájdalom, a kilátástalanság, hogy nem tudtuk, hogy mi fog történni. Szerencsére laikusként álltunk az egészhez, mert nem tudtuk, hogy hogyan épül fel egy ilyen, viszont azt érzékeltük, hogy nem javulok. Sőt, igazából egyre rosszabbul lettem, mint mentálisan, mint fizikailag, és idővel elkezdtünk konzultálni más orvosokkal, akár pestiekkel, akár külföldiekkel, és ők mondták, hogy sajnos ekkora balesetnél, ekkora traumánál nem valószínű, hogy van értelme megmenteni a lábakat.
3: Mennyi idő telt el a baleset és az amputáció között?
1: Majdnem egy év.
0: Egy év fekvés, fogyás, szenvedés, fájdalom, ahol végül is meg kellett hozni ezt a döntést.
1: Igen, igazából végig ágyhoz voltam kötve, már a vége fele ki tudtak tenni kerekes székbe, viszont az a része is nagyon ilyen szédülős volt, hányingeres volt, teljesen ki voltam szolgáltatva, mert egyedül ezt nem tudtam megcsinálni, tehát igazából átraktak a székbe, meg elhagyhattam idézőjelben az ágyat, de mégse volt olyan érzés, hogy úristen, most valami változott, és hogy valami jobb lett.
0: Hát most azért 2 percben meséltük el, de azért ez egy hosszú történet, és egy hosszú szenvedés történet, amíg ebből aztán átfordulás lett, de hogy azért ezt gondolom, hogy nem ment ilyen gyorsan, tehát ez tényleg valódi mély pontok és hosszú-hosszú felépülés. Mikor kezdett el ez átfordulni benned? Vagy mikor változott a mindset ezzel kapcsolatban? Mert 10-ből 8 ember vagyok, meg őszintén azt mondja, hogy depresszió, vége az életemnek, ebből biztos, hogy nem állok föl.
1: Szerintem talán így az amputáció után, tehát tényleg amikor levágták a lábakat, még anyával is beszéltük telefonon, mert emlékszem, az első üzenetem az volt, hogy végre megvan, vége van, és tudunk haladni. Egyszer láttam egy videót, hogy így, amikor valaki nagyon mély pontra kerül, és tényleg ez a rock bottom kifejezés, hogy a legalján van mindennek, onnan igazából csak felfele tud menni, és annyira igaz ez az egész, hogyha így állunk hozzá, meg így nézzük az egész világot, hogyha a jót keressük, meg a fejlődés lehetőséget, akkor szerintem bárki képes bármire, amit szeretne elérni.
3: Megkönnyebbültél.
1: Nagyon, nagyon.
0: Igen. Tehát van egy megkönnyebbülés ebben, hogy véget ér a fájdalom.
1: Igen, eszméletlenül jó volt, mert a fixatőröket, amik ezek a kiálló vasak ilyenkor szilánkos törésnél folyamatosan állítgatták, folyamatosan próbálták javítani. Ugye ezeket a sebeket, amik voltak akkor a nyílt törésnél például, vagy amikor a combomról levették a bőrt, hogy plasztikázzanak, akkor is azokat utólag kellett már fent lévő állapotban ugye gyógyítani, kenegetni, vigyázni rájuk, és tehát a takarót nem tudtam rátenni a lábamra.
2: De hát ott még mindig benne van az esélye annak, hogy egyszer két lábra állok, hiszen van. És ennyi idő alatt, egy év alatt el tudsz jutni odáig, hogy ebből már nem lesz semmi, és akkor inkább jöjjön a műtét?
1: Talán ott volt a fordulópont, amikor megpróbálták kipótolni a jobb lábszáramba a csontot, ami hiányzott, és egyszerűen nem kezdett el nőni, nem kezdett el javulni, bal oldalon pedig így szétrobbant konkrétan az egész bokám, tehát azt meg nem is lehetett volna pótolni, és így döntöttük el, hogyha ezt ennyire igazából vehetjük egy jelnek is, hogyha nem akarja a szervezetem az, hogy meggyógyuljon, akkor olyan változás kell, ami előhozza azt.
0: Na de mi vezetett onnantól ahhoz az útig, ahol most vagy, hogy egy mosolygó srác protézissel a lábán bejön, millióknak ad életvezetési tanácsokat, motivál, videókat készít.
3: Biciklizik, testet épít.
0: Biciklizik, testet épít, igen. Tehát, hogy mondhatni, hogy nem, hogy teljes életet élsz, sokkal teljesebb életet élsz, mint valaki, akinek megvan mind a két lába.
1: Igen, nagyon sokat kaptam azt, hogy így változni fog minden körülöttem, és hogy sokkal nehezebb lesz, és hogy sőt, azt is megkaptam, hogy nem fog menni nagyon sok dolog.
0: Ezeket kitől kapja ilyenkor az ember? Ezt ki mondja ilyenkor?
1: Általában orvosok, vagy olyan emberek, akik én szerintem az én fejemben az van, hogy ők nincsenek kibékülve magukkal.
0: Tehát hasonló helyzetben lévő amputált lábú emberek, akár akik azt mondják, hogy figyelj, ez borzasztó lesz, ebből nincs felállás.
1: Ők inkább sokkal jobban tudnak azonosulni az egésszel, ők inkább óva intenek, és inkább az egészséges 100%-i gépemberek mondják azt, hogy...
2: Hogy levágjuk, de ez nagyon szar.
1: Aha, igen, igen, igen.
0: Ez egészen megdöbbentő, nem?
3: A szüleid hogy békültek ki ezzel az új állapottal?
1: Szerintem, ahogy látták, hogy én is egyre jobban vagyok, ők is egyre jobban lettek. Tehát így látom rajtuk, hogy eszméletlenül nehéz nekik is feldolgozni. Szerintem voltak olyan időszakok, amikor nekik sokkal nehezebb volt, mint nekem. Viszont ahogy az én kedvem is javult, az én állapotom is javult, szerintem ők is így gyógyultak ebből az egészből.
3: Amikor hazakerültél, akkor ott indult egy restart, és akkor mondjuk nem motivációs könyveket olvastál, vagy csak egyszerűen fordult akkor át az életed, hogy onnantól kezdve a dolgok jó oldalát nézted mindig?
1: Nagyon sok filmet néztem ilyen boldogságról, meg emberi kapcsolatokról, és egyszerűen annyira megfogott ez az egész, meg mindig azt gondoltam, hogy ha valaki valamit már elért, akkor az igazából nekem is teljesen lehetséges. És hogyha emberek tudnak boldogok lenni úgy, hogyha nincs semmiük, vagy nagyon rossz élethelyzetben vannak, akkor ki vagyok én, hogy most azt sírassam, hogy nem tudok csinálni mondjuk 1000 dolgot mostantól.
0: Emlékszel, hogy milyen filmek voltak ezek? Vagy mi volt az, ami nagyon...
1: Pursuit of Happiness volt az első, ami eszméletlenül megfogott. A Carter edző is nagyon jó volt, a Békés harcos útja is nagyon-nagyon jó
0: azt
1: film
0: de,
1: szerintem.
0: De Birman, nem a könyv eredetileg.
1: Azt hiszem, igen. Azok nagyon-nagyon jók voltak, és így igazából utána meg jött magától az egész, és tényleg érzékeltem azt, hogy ahogy a jó dolgokat keresem, és én is próbálok magamon fejleszteni, úgy tényleg minden dolog sokkal egyszerűbb lesz. És nem azokat a dolgokat síratom, amiket nem tudok csinálni, hanem a maradéknak örülök dupla annyira, mint korábban tudtam, és talán ezért tudom is ekkora beleéléssel meg motivációval csinálni ezeket.
2: Jó, az egy kis visszaesés csak van néha, nem jut eszedbe?
3: Mondjad vagy, már, hogy egy kicsit
2: vagy, az. Vagy így ezt teljesen el tudod dobni?
1: Vannak inkább időszakok, de ilyen csak pár órás dolgok, amikor mondjuk történik valami negatívum, nagyon sokat sebesedett például a lábam, az nagyon-nagyon megfogott fejlődésben is, meg mentálisan is, viszont amióta egy új cég csinálja a protéziseimet, azóta már így van egy ilyen biztosíték, hogy folyamatosan van rá megoldás. És amikor mondjuk újra előjön esebb a lábamon, akkor tudom ezt, hogy lesz rá megoldás, hogy megoldjuk. Azt is tudom, hogy már volt ennél sokkal rosszabb, és igazából így próbálok mindig összehasonlítani élethelyzeteket, hogy általában szerencsére nagyon sok dologra tudom azt mondani, hogy már átéltem rosszabbat, és akkor egyből elmúlik az a esetleges fájdalom vagy rossz érzés a fejemben.
0: Tehát ez egy perspektívaváltás alapjávéve, nem? Hogy mire fókuszálsz az életedből? Vagy az elvesztés, és az azzal járó hiány és frusztráció, vagy az, ami megmaradt, vagy az az öröm, tehát, hogy igazából csak mi a nézőpont? Te azt változtattad meg, és innentől kezdve kezdett el működni. Igen. Hogy az van, amire fókuszálsz.
1: Igen, pontosan.
0: Az történik, amire fókuszálsz valójában. Mesélj egy kicsit az életedről. Most protézissel jársz, ugye? Mind a két lábadon protézis van, edzel, mondja a Juli is, hogy bringázol, testet építesz, gyúrsz, tehát valójában tényleg mindent csinálsz.
1: Igen.
3: Ez egészen... El tudod képzelni, amikor te gyúrsz, kicsit úgy, nagyon elfáradtam, és hogy besétálj mellett.
2: Azt mondod, hogy már megint látnak.
0: Igen, ez már megint egy szarra. Igen,
2: nem tudom, mi a szarrapról.
0: Igen. Szóval, hogy tényleg teljes értetés, mivel foglalkozol, vagy mit csinálsz?
1: Én most alapból cégeknek csinálok marketing videókat, ilyen shortform videókat TikTokra, Instagramra, ilyen vicces reklámvideók, inkább ez a márkahitelességre vagyunk kiélezve, vagy hát vagyok kiélezve, illetve hogy a köztudatba bekerüljenek ezek a cégek, márkák.
0: És közben csinálsz akár motivációs előadásokat, vagy videókat?
1: Ez most indult ez az egész, mert az egyik barátommal beszéltük, hogy eszméletlenül unatkoztam otthon, és hogy vajon mit csináljak, vagy mi lenne az, amivel tudnék most egy kicsit fejlődni, és ő dobta be ezt az ötletet, hogy egyébként hatalmas potenciál lehetne benne, meg eszméletlenül hiteles lenne, hogyha én beszélnék olyan dolgokról, amiket nehéz megélni, és hogy hogyan kerekedjünk túl rajta. És így igazából így tök próbából indult így az első videó, és azt is már több mint 800 ezer ember látta. Eszméletlenül durva számok, és nagyon jó visszajelzéseket kapok. És tényleg azt érzem, hogy ami nekem idézőjelesen annyiból áll, hogy van egy élettapasztalatom, meg egy gondolatom, ezt felveszem és kiposztolom, és embereknek segítek ezzel. Tehát ez mai napig hihetetlen nekem.
3: Sok ember morzsolódott le mellőled? Tehát van egy csomó ember, aki nem bírja elviselni azt, hogy kerülhetnél egy ilyen tehetetlen állapotba, és nem azt látja, hogy te tehetetlenül vergődsz, hanem hogy haladsz, ezt sokan nem szeretik látni.
1: Nagyon sok baráti társaságon keresztül csapódtam, meg új embereket ismertem meg folyamatosan, és mindig azt gondoltam, hogy ezek azért vannak, mert velem van valami probléma, hogy nem találjuk meg a közös hangot, én vagyok túl sok, én vagyok túl kevés. De most így az utóbbi két évben már egy nagyon fix baráti társaságunk van, és eszméletlenül örülök ezeknek a srácoknak, mert tényleg mindenki látom azt, hogy fejlődni szeretne, meg hogy nagyon-nagyon ügyes, és húzzuk a másikat, és eszméletlenül sokat segítettek nekem is.
0: Mi a hiba szerinted? Hol hibázunk? Nincs meg a perspektívaváltás, nem merünk dönteni, nem merünk váltani, hagyjuk magunkat lebeszélni, mert azért te említetted azt, hogy nagyon sok olyan ember van, aki azért körülötted nem bíztat, sokkal inkább lebeszél. Mit gondolsz, hogy hol hibázza a legnagyobb ember? Vagy a legtöbb ember félünk, azt, amikor váltani akar, de nem mer?
1: Félünk szerintem az ismeretlentől, a kudarctól, attól, hogy nehéz lesz valami, és így nem gondolunk bele, hogy most lehet, hogy 5 évig mondjuk egy új vállalkozással nagyon sokat ecsetelünk, vagy lehet, hogy egy új hangszerrel nagyon sokat tanulunk, de a vége úgyis az lesz, hogyha valamit csinálunk, és szeretnénk elérni, akkor azt úgyis elérjük, mert tényleg így működik így a világ körülöttünk, és szerintem félünk váltani, féljük azt átélni, hogy rossz lesz. Lehet, hogy van egy tök jó komfortzónánk, mondjuk elmegyek melóba, hazaérek, csinálok magamnak kaját, utána elmegyek edzeni, és lefekszek aludni. Viszont kell ahhoz, hogy tudjak fejlődni egy új dolog. Kell kipróbáljak új dolgokat, kell akár új videót posztolnom, új témát feldolgoznom, mert nem tudom még én se, hogy mit rejt az. És szerintem az, hogy a kíváncsiság az alább kerül, mint a félelem. És ezekben a helyzetekben nálam például ez pont fordítva van, és én eszméletlenül kíváncsi vagyok. Tehát én várok arra, hogy valami kihívás történjen. Legyen, hogy valamiben tudjak fejlődni, mert így érzem igazán, hogy élek meg, hogy vagyok.
3: Hát pofáres is kockázatától félnek az emberek, és ezért nem lépnek.
2: Hát a komfort, igen, mindig biztonságos. Mi volt a legnagyobb visszacsatolás, amit kaptál így a videók alapján, hogy úristen, az én életem most így állt, megnéztelek téged, megfogadtam a tanácsot, és jobb.
1: Nagyon sok olyan ember van, akik leírják az adott problémájukat, és tényleg olyan dolgokat írnak, hogy mondjuk valaki beteg gyerekeket nevel otthon, és szerintem sokkal-sokkal rosszabb lehet, mint az én helyzetem. És pont ez volt nehéz egyébként megtanulni, hogy más szemszögéből nézni ezeket a dolgokat. Amikor azt látom, hogy emberek azt írják le, hogy azzal segítek nekik, hogy tényleg egy perces videót végignéznek, és mondjuk az egész napjuk eszméletlenül rossz volt, de láttak, és azt mondják, hogy mostantól mit elmegy mondjuk edzeni, elmegy biciklizni, újra van kedve élni. Ez nagyon, nagyon feldolgozhatatlan szerintem egyébként.
0: Akkor tulajdonképpen azért ez egy jó adag humor is kell, meg rálátás, meg egyfajta, itt is egy ilyen transformatív gondolkodás, hogy ez már inkább idézőjesen áldás egy ilyen baleset. Úgy mondom, hogy úgy kell rá tekinteni, vagy feladat, vagy ledolgozandó, nem?
1: Igen, eszméletlenül, és annyira jó, hogy amikor bármit mondok, vagy bármiről beszélek, tényleg egy hivatalos, egy normális élettapasztalat van mögötte, és nem arról beszélek, hogy biztos tudnám, hogy milyen, amikor rossz, és akkor én majd segítek nektek, hanem az van, hogy tényleg onnan jövök. És tényleg nagyon-nagyon rossz volt, és én se gondoltam volna, hogy sikerül, de a kitartással, meg azzal, hogy ott voltam, és oda tettem magam, mindig így úgy néz ki, hogy alakul.
0: Igen, és hát a hitelesség szempontjából az is pont fontos, nem? Hogy amikor gyúrsz, akkor nem posztolsz lábnapról.
1: Igen. Például, igen, azt mindig kihagyom, igen.
0: Ugye az egy fontos dolog.
1: Hogy... Érdekes egyébként, mert most pont azt beszéljük a győri edzőmmel, hogy lehet, hogy elkezdünk lábazni, mert valamennyire valamit tudja, hogy segít, a térdeim most szerencsére még nagyon-nagyon jók. Remélem majd ez így marad hosszú távon is.
3: Van valami, ami most motivál? Valami olyan kihívás, amit szeretnél kipróbálni?
1: Én nagyon szeretnék wakeboardozni. A biciklizés volt az előző. Arra is egyébként tök sokan azt mondták, hogy nem, meg hogy veszélyes, meg hogy biztos jelesek. De az is sikerült, és most a következő az a wakeboardozás.
0: De az protézissel? Tehát, hogy rendes protézissel, kvázi fölállva a deszkára.
1: Azt szerintem eszméletlenül gizda lenne. Tehát az
2: nagyon. Szerintem
0: az egy jó videó egyébként.
1: Igen, az hihetetlenül jó lenne, így talán ez. De főleg az, hogy minden nap tényleg fejlődni, meg hogy jobb lenni, mint tegnap voltam. Hamarabb felkelni akár, jobban edzeni, jobban kajálni, és így az apró dolgokban is megtalálni azt, hogy igenis tudunk fejlődni, és igenis számítanak ezek az apró dolgok.
0: Ákos, nagyon köszi, hogy itt voltál. Pont ezért hívtunk be, hogy ezeket halljuk. Szerintem nagyon sok olyan ember van, akinek ez a néhány mondat, akár hasonló élethelyzet miatt, vagy valamilyen elakadásban ez nagyon tudott sokat segíteni. Ha te ezt így áttransformáltad, és ezt így megfejlődted, meghaladtad, és ebből így jöttél ki, az nagyon sok embernek adhat erőt. Úgyhogy nagyon köszi, hogy itt voltál.
1: Köszönöm szépen.
0: Köszi, nagyon nagy erőt.
2: Hogy találnak meg téged, ha valaki keres?
1: Instagramon, hogyha Tihi Akos B, T-I-C-H-I Akos B nevű felhasználó leszek.
2: Ezt nem értettem, de nem baj.
0: Anyukád Erikának hívják anyukádat? Igen. Írt SMS-t kézedre. Igen. Mama nagy rajongó? Mama a legnagyobb rajongó?
1: Szerintem igen egyébként. Nagyon eszméletlenül aranyos, nagyon sok mindenbe támogat így. De meg alapból szülői háttérből is nagyon sokat kapok.
0: Hát azért ez nekik is egy nagy feladat. Látva ezt, ez most már azért így oké, de hogy azért amin így egy szülő végig megy, hogy a gyereke ezt átél és nem tud segíteni be, mennél a helyére, kiváltanád őt, inkább nekem, csak ne neki, ez azért szülőként is egy nagy csomag azért ezt végigcsinálni.
3: A baleset történt, annyi idős volt, mint most az én fiam.
0: Tehát, hát ezt gondold el, tehát azért hogy ők is mind mennek keresztül.
1: Igen, ezt sokszor beszéltük egyébként anyával, hogy nagyon szívesen átvenné ezt a szenvedést tőlem, de így, tehát tényleg...
0: De valamiért ezt neked kellett megtanulni, igen, megtapasztalni, talán ezért, amilyen állapodó vagy most,
1: igen,
0: hogy ezt megfejlőd. Nagyon köszi, hogy itt voltál, örülünk, hogy beszéltünk, köszönjük szépen.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát?

megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet.

0: élete kulcsát a helyszínen. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Mostantól szeptemberben minden csütörtöktől vasárnapig 35 forint per liter kedvezmény vár a MOL Move-ban Evo Plus Premium üzemanyagokra. Nyisd meg az appot, váltsd be a kuponodat és tankolj kedvezményesen. Ha még nincs MOL Move appod, töltsd le és regisztrálj. További részletek mol.hu az aktuális akciók között.
3: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, 20-60% kedvezményt számos törölközőre, és 40-60% kedvezményt számos matracra. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
0: A TV2-n Tilla műsor vezetésével ismét jön az ország legnagyobb házi bulija, a Star van Star. 6 nő és 6 férfi énekes lép színpadra, hogy kiderüljön, ki a legnagyobb átalakuló. A zsűri székében idén Littai Klaudia, Lékai Kis Ramóna, Stól András és Papp Szabi foglalnak majd helyet. Vasárnap esténként Star van Star a TV2-n.
1: Reklámot hallottak.
4: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklám.
5: Sokféle hangot hallhatunk munka közben. Kalapács, klaviatúra, pénztárgép.
0: De valami minden szegedi munkahelyen szól.
1: Rádió 1!
0: És most együtt még jobbá tesszük valaki munkanapját.
6: Küldjék el minden nap legkésőbb 12 óráig a 0670 587 9 87 számra, hogy kit lepnének meg egy finom ebéddel, hol dolgozik és mi a telefonszáma.
0: Egy barát, a főnök, régi osztálytárs vagy épp a párunk, bárkit nevezhet. Minden nap felhívunk valakit közülük, és ha tudja a Rádió 1 szlogen...
7: 87.9 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy!
0: Akkor az övé a nap munkahelye, és már visszük is a 4 ebédet neki és a munkatársainak, és 4-et annak is, aki benevezte. Tegyük közösen jobbá a munkanapokat Szegeden egymásnak.
4: 87.9 Rádió 1,
0: csak igazi mai sláger megy!
8: A Rappai Csavar és a Milwaukee megint nagyot alkot! Milwaukee szerszámgépek, építőipari, kertészeti, villanyszerelési eszközök és kiegészítők bemutatója szeptember 22-én kedden a Bakai Nándor utca 52 szám alatt. Ezen a napon kipróbálhatod a Milwaukee gépeket munkaállomásainkon, sőt, értékes ajándékokkal lehetsz gazdagabb. Mi ott leszünk, és te? Rappai Csavar áruház. Minden, ami a szereléshez kell. Bakai Nándor utca 52. Rappai.hu.

0: frissebb információival a 87.9 Rádió 1-en. A legnagyobb zenei változatosság napközben is a Rádió 1-en.
1: Ez a Rádió 1, a Szegedi

0: és 91.1 Rádió 1.
1: Reklámot hallottak.
0: Hírek a Rádió 1-en.
2: Az értékeink fokozott védelmére figyelmeztet a rendőrség. Paprika koszorúval emlékeztek Szent Györgyi Albertre, ingyen palacsinta várta a gyerekeket Kisteleken. Hozom a részleteket, Sós Kata vagyok. Az őszi fesztiválok, szüreti mulatságok jó alkalmat adnak az alkalmi tolvajoknak, hogy színre lépjenek. Néhány egyszerű tanáccsal megelőzhető, hogy kellemetlen élménnyel térjünk haza. A legfontosabb, hogy legyünk résen, amikor fizetünk, és értékeinket sose hagyjuk a pulton, mondta el Vad Róbert rendőr a lezredes.
3: Ősszel is vannak fesztiválok, amelyek forgatagában az adódó lehetőséget kihasználó, vagy célzott szándékkal érkező elkövetők is megjelenhetnek. Az őrizetlenül hagyott értékeinkre utaznak, és amint lehetőség adódik rá, egy pillanat alatt el is viszik. Néhány hasznos tanács betartásával nagy eséllyel elkerülhető, hogy kellemetlen helyzetbe kerül. Ha forgalmas helyen vagy tömegben vagyunk, az értékeinkre fokozott figyelmet fordítsunk. Rendelés közben se veszítsük szem elől értékeinket, táskáinkat soha ne adjuk nyitva. Az értéktárgyak, iratok mindig jól záródó, biztonságos helyen legyenek, és lehetőleg ezeket ne egy helyen tároljuk.
2: Paprika koszorúval tisztelegtek Szent Györgyi Albert emléke előtt Szegeden, a Nobel-díjas tudós születésének 133. évfordulóján az egyetem vezetői és oktatói a Dugonics téri szobránál gyűltek össze. A délmagyar.hu cikke szerint Róvó László rektor arról beszélt, hogy az esztélye következő 100 évéhez kiváló és elkötelezett szakemberekre, korszerű kutatási és oktatási környezetre, valamint a fiatal tehetségek támogatására van szükség. Kata Mihály emeritus professzor pedig Szent Györgyi 1973-as szegedi látogatását idézte fel. A tudós 26 év után ekkor tért vissza először a városba, ahol díszdoktorrá avatták. Megtartották a földművesek napját Kisteleken. A Szent István téren helyi ízekkel igyekeztek megismertetni az érdeklődőket, elsősorban a kisgyermekeket. Írt róla a Vármegyei Lap. A kisteleki kertész és kertbarát kör kóstolóval készült. Számtalan zöldséget és gyümölcsöt hoztak, hogy azokat nyersen fogyaszthassák el a fiatalok. A legtöbb gyerek a dinnyét részesítette előnyben, legkevésbé pedig a karfiol és a karalábé nyerte el a tetszésüket. Az alkalomra 500 palacsintát sütöttek a gyerekeknek. Most pedig néhány szó a várható időjárásunkról. Többnyire napos időre van kilátás, majd délutántól megnövekszik a fátyol felhőzet, ami lassan meg is vastagszik. Csapadék ma nem lesz. A délnyugati-nyugati szél időnként megélénkül. Reggel délelőtt 10 és 15, délután pedig 26 és 30 fok között alakulnak az értékek. Öltözenek rétegesen, a délutáni melegben pedig vezessenek óvatosan. A Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Balázsék! A stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Weekend!
4: Lecsapott az FBI, és van egy drámai videó arról, hogy hogy kapnak el egy magyar fiút a kommandósok az FBI jelzése alapján. Egy 16 éves győri fiúról van szó, aki mesterséges intelligencián alapuló csevegő robottal osztotta meg erőszakos tervét egy közelgő tömeges atrocitásról. Szólt az FBI, jelzett, hogy ajajajajajaj, baj van, és hát így a magyar hatóságok ugye előállították ezt a srácot. És hát most ugye a kérdés az, hogy a jogszabályok alapján, ugye aki terrorcselekménnyel elkövetésével fenyeget, azt hiszem, hogy 2-8 évig sokat terjedőt kaphat, sokat kaphat, igen. És hát ugye ebből az is kiderül, hogy az interneten semmi nem marad rejtve. Mesterséges intelligencia alapú alkalmazások használtakor is, vállaljatok felelősséget azért, hogy mit kértek tőle, miről beszélgettek, mit írtattok magatoknak, milyen történetekbe mentek bele, mert hogy ugye, hát bizony, mindent látnak gyerekek, mindent látnak. Reális lehet ez egyébként? Tehát az, hogy egy fiú egy chatbottal erről beszél, ezek hol a határ, miért beszél erről egy egészséges lelkű fiú, mi állítja meg azt, hogy ő még ártatlanul beszélget kettővel, később a másik sarkon tényleg elköveti, Nagyon sok kérdés egyébként.
5: Ártatlanul szerintem nem tudsz erről beszélgetni. Tehát ott valami biztos, hogy megfogalmazódik benned, mert ha ártatlan vagy, akkor nem kérdezel.
4: Mi ilyet, van, ha dühös vagyok, feszültséget ventilálok, kamasz vagyok, haragszom a világra, a szüleimre, a tanárokra, nem találom a helyem, semmiféle gyilkos szándékom nincsen, csak fantáziálgatok, és ez nekem egy olyan, mint egy videójáték, hogy ez kijön belőlem. Hol a határ a fantáziálgató és a tényleg gépfegyvert ragadó, nem tudom, német diák között, aki bemegy az iskolába és lövöldözni kezd.
5: Oké, hogy döntöd el, hogy ő hova tartozik? Tehát minden esetben az, ami most megtörtént, az minden esetben meg kéne, hogy történjen, hogy rátörik az ajtót, és megkérdezik, hogy akkor kedves fiatalember, mi volt a terv? Ugye? Igen. És aztán majd egy pszichológus kideríti, hogy neked ez tényleg az agyadban volt, hogy megteszed a lövöldözést, vagy csak ez a dühlevezetés van benne.
4: Na de, igen.
5: De akkor is tök jó, hogy jelez az AI, vagy jelez bárki.
4: Igen, ugye elhangzott az AI részéről, hogy nem lehet kegyelem, képesnek kell lenned végigvinni, amit elterveztél, nem tudjuk, hogy mit tervezett el, valamint az is, hogy hamarosan tömeges atrocitás lesz, hogy ezt most az AI írta, vagy a fiú írta az AI-nak, nem tudjuk. Ez a hamarosan tömeges atrocitás lesz, ez már azért az egyelőre adott állapotot mutat. Az atrocitás szó az lehet, hogy inkább az AI, azt nem tudom, hogy egy 16-17 éves kamasz használja így ebben a formában. Ugye itt ilyen szövegek vannak kiragadva, tehát nem tudjuk pontosan, hogy mi van. Még ráérsz egy picit, szólok. Tehát, hogy ugye nem tudjuk, hogy hogy volt, mindenesetre rátörték az ajtót, elvették tőle a laptopot, lefoglalták a számítógépét, adatokat mentenek ki, és előállították gyanúsítottként, miközben ő egy chatbottal, vagy egy AI agenttel, ő cseverészett. Nyilván nem feltétlenül erről cseverész. Azért ez egy nagyon érdekes dolog.
6: Na most várjál, nem feltétlenül. Az én gyerekeim rendszeresen tesztelik az AI-t. Egyébként szerintem mindenki. Olyan kérdéseket tesz föl, hogy hogyan tudok például a bombát csinálni. Meséld el nekem. Nyilván az...
4: Szerencsés,
6: de
4: Juli.
6: Ezt
4: most komolyan mondom.
6: De halál komolyan, igen, mert hogy arra vagyok kíváncsi, vagy arra kíváncsiak, hogy az AI erre mit mond. Hogyan tudom megkerülni, hogy valamit mégis eláruljon. Hogyan kell feltennem a kérdést, hogy nekem válaszoljon. Nem tudom, hogy hány ilyen próbálkozásuk volt, ezer és egyfajta módon fogalmaztak meg kérdéseket. Akkor lehet, hogy mi is valahol, vagy az én gyerekeim is valahol rajta vannak egy listán, és az ő cseteléseiket is figyelik, mert hogy ezerszer elhangzott az a mondat, hogy hogy tudnék bombát készíteni. Nem akar bombát készíteni, csak teszteli a csetet, hogy megválaszolja egy idő után, hogyha jól teszi fel a kérdést. Ő csak próbálkozik.
4: Azt mondják, hogy nincs ember a másik oldalon, nyilván ezt nem is tudod, több millió beszélgetés, több millió szavát, hanem hogy ugye AI ellenőrzi szintén, és vannak ilyen biztonsági beállítások, ahol szövegösszefüggésekre, szavakra, kontextusra keres rá és szűkít az AI, és emeli ki a beszélgetést, hogy ez veszélyes fegyverhasználat, konkrét erőszakos szándék, bombakészítés, merénylet, ölés, tehát ezeket ő kontextusában megnézi, több millió beszélgetést egy pillanat alatt, és azonnal kiszedi azokat, amik akár veszélyesek lehetnek. Így jelzett az amerikai FBI-nak, hogy gyerekek itt Győrben egy 17 éves előre haladott állapotban elvileg készül valamire.
6: Na de ez tök fura, hogy vannak egyébként chatbotok, amik sokkal megengedőbbek. Ezt te is tudod, hogy vannak olyanok, amik válaszolnak bizonyos kérdésekre, és
4: igen,
6: vannak, amik egyáltalán. Tehát
4: igen,
6: azonnal kategórikusan elutasítja, és le is áll.
4: A Grok az sokkal durvábbakra válaszol, mint az OpenAI.
6: Ha innentől kezdve a Grokon próbálkozom, akkor azt jobban figyelik? Vagy egyébként teljesen mindegy, hogy milyen felületen teszem fel ezeket a kérdéseket?
4: Hát kérdés, hogy ki szól, mert itt azt hiszem, hogy az OpenAI szólt az FBI-nak. Tehát, hogy nem is az FBI-ezett, hanem az OpenAI látta a beszélgetést, és ugye szóltak, hogy állj, menjetek el Győrbe, vagy szóljatok a magyar hatóságoknak. OpenAI, FBI, FBI, magyar hatóságok. Ők meg rátörték az ajtót a 17 éves kamaszra.
5: És az is egy érdekes kérdés, hogyha az igaz, amit ugye te mondtál, hogy az AI mondta azt, hogy ne állj meg.
4: Hogy az AI adta neki ezt a tanácsot, hogy ne állj meg.
5: Igen. Akkor azért az is fölvetem kérdéseket.
6: De az AI, hát én nem hiszem,
5: hát
6: de
5: még
6: a Grok sem mond ilyet, hogy akkor indulj el és kaszabolj.
4: Hát ez egy jó kérdés, hogy mit mond, mert itt ugye az AI neki ezt mondta, hogy a terveid nem lehet kegyelem, és képesnek kell lenned végigvinni, amit elterveztél.
5: De azért...
4: Na most azért ez is milyen morális kérdéseket vet fel, hogy az AI az mit tanácsol. Nyilván látnunk kellene a teljes beszélgetést, vagy a hosszú beszélgetések sorozatát, hogy értsük, hogy mit szeretne. De azért ez egészen durva. Egyrészt, hogy mennyire meg vagy figyelve, azért hát számomra az is ijesztő, hogy óvatosnak kell lenni, hogy mit írsz be az AI-nak. De hogy itt a szabályzó rendszer az milyen gyorsan szól, nem? Hogy az OpenAI szól az FBI-nak. És az FBI azonnal szól a először elkezdi nyilván figyelni a beszélgetéseket, gondolom, majd szól a hatóságnak, hogy akkor itt menjetek. menjetek be, hogy, hogy akkor, és elő is állították. Na most én nem követtem el, csak fantáziáltam róla. Ez nem mentesít.
6: Ez a külön vélemény.
4: Ez a külön vélemény, igen. Ez már külön vélemény. Terrorcselekménnyel fenyegetsz, 2-től 8 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető vagy.
6: Hát úgy, tulajdonképpen ez... a minden terrorcselekményt megelőzi egy ilyen típusú előkészület. Tehát, hogy kitanulod, informálod, összeszeded az információkat, de már ez is a része ennek az egész tervnek. Tehát az, hogy még nem követtem el, de már készülök rá.
5: Az az, hát, az útnak is, az, az már első lépés.
4: Igen.
5: Az már... Egyébként, Júli, te meg azért nem vagy veszélyben, mert az OpenAI az ránézett, szerb az apjuk, jól van.
6: Jaj, de már lövöldöznek
4: át. Kettő kalasikovával rakva neki. Igen. Na, mindjárt megkérdezzük dr. Krasznai Csaba kiberbiztonsági szakértőt. Hello Csaba, jó reggel, ciao.
7: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat.
6: Jó reggel.
4: Itt jól mondjuk, hogy itt az OpenAI szólhatott az FBI-nak és az FBI magyar hatóságoknak? Ez volt a lánca, hogy ezt a fiatal fiút kiszúrták?
7: Vagy az OpenAI, vagy másik AI szolgáltató ezt nem nevesíti a közlemény, de gyakorlatilag ilyen.
4: Aha. Ez mit jelent, hogy tulajdonképpen az OpenAI figyeli a beszélgetéseinket, sok millió beszélgetést AI-jal, és ami veszélyeztetett, vagy olyan kontextusban, vagy olyan szavakat használok, azt ő kiemeli, és elkezdi jobban figyelni, majd szól valakinek, hogy ha-hó.
7: A rövid válasz az így pontosan, a kicsit hosszabb válasz az pedig valahogy úgy néz ki, hogy igen, alapvetően a szolgáltatók folyamatosan próbálják kiszedni azokat a veszélyesnek tűnő beszélgetéseket, hozzászólásokat, amelyek valamilyen módon terrorcselekményhez vezethetnek el, zárójel és egyébként más cselekményekhez is. Ebben az esetben ugye, miután mesterséges intelligenciáról van szó, itt egyel jobb a megoldás annál, mint ha csak kulcsszavakra keresnénk, hiszen itt ugye egy beszélgetés teljes kontextusát végig lehet követni. Tehát mondjuk a korábbi évtizedek gyakorlatához képest azért ez egy lényegesen jobb lehetőséget ad a hatóságoknak arra, hogy ténylegesen el tudják bírálni, hogy mekkora fenyegetettségről is van szó.
4: Honnan tudja a hatóság, hogy én csak fantáziálok, vagy erre a fiúra már rá kell törni az ajtót?
7: Azért ez egy kockázatelemzés mindig, ami azt jelenti, hogy mindig is meg kell nézni azt, hogy milyen előzmények voltak, mik voltak a kontextusok, mik voltak a további lépések. Tehát ha például kapott egy tippet arra vonatkozóan, hogy nem tudom én, hogyan tud például robbanószert vagy kézilőfegyvert szerezni, elmente mondjuk azokra a fórumokra, ahol mondjuk ezeket effektív be is tudja szerezni. Tehát itt ilyenkor úgy működik a dolog, hogy a szolgáltatónak egy kockázatelemzés alapján ad egy jelzést a rendszer, először az ő moderátorait nézik meg, hogy mit tudnak. Tegyük fel, hogy mondjuk Amerikában történik mindez, és ugye egy magyar érintettségű találatról van szó, nem ismerik feltétlenül ugye a nemzeti kontextust. Úgy gondolják, hogy ez veszélyes. Tovább adják a területileg illetékes nyomozóhatóságnak. Egyesült Államok, ugye ez az FBI. Az FBI úgy ítéli meg, hogy ez szerintük veszélyes, de még mindig nem ismerik mondjuk a nemzeti kontextust, nem feltétlenül férnek hozzá azokhoz az adatokhoz, amiket mondjuk a magyar hatóságok elérhetnek, átdobják a magyar hatóságoknak. A magyar hatóságok szintén megnézik azt, hogy ez tényleg a környezet tanulmányt, az egyéb dolgokat tekintve tényleg veszélyes lehet-e, és hogyha úgy ítélik meg, akkor kimennek. Hozzáteszem, valószínűleg sokkal gyakrabban nem mennek ki, mint ahányszor kimennek.
6: Egyébként ilyenkor, tehát lehet, hogy a tudtom nélkül belenéznek mondjuk a Gmailembe, a levelezéseimbe, tehát nem csak az OpenAI-os információkat nézik meg, meg a keresési előzményeimet, hanem egy nagyobb betekintést láthatnak, kaphatnak az én személyes levelezéseimbe akár? Tehát a tudtom nélkül megnézhetik például az e-mailjeimet?
4: Persze, e-mail.
7: Okay. Egyébként igen, gyakorlatilag ez úgy működik, hogy ha már itt ugye egy 25 éves évforduló volt a múlt héten, 2001. szeptember 11 után a globális terror ellenes együttműködés kimondottan erősen elkezdett működni, együtt is működtek, de olyan szinten, hogy az amerikaiak például Oroszország számára is küldtek hasonló jelzéseket a 2022 után kitört háború után. Tehát ez még a legvadabb időkben is működik. Ha valami jól működik a nemzetközi együttműködésben, akkor a terror elhárítás. Úgyhogy ugye ebben az esetben 2001 óta létrejöttek azok a nemzeti jogszabályok, amelyek lehetővé teszik, hogy ilyen esetben adatkéréseket hajtsanak végre. Tehát igen, ha mondjuk akár az amerikai, akár a magyar hatóság úgy ítéli meg, hogy további információra van szükség, akkor adatkéréssel fordulhat a többi közül, például közösségi média szolgáltatóhoz. Van erre egy speciális felület a rendvédelmi szerveknek, és hogyha terrorizmusról van szó, akkor egyébként soron kívül és nagyon gyorsan szokták kiszolgálni ezeket az igényeket.
4: Itt kimondhatta a fiúnak, hogy nem lehet kegyelem, képesnek kell lenned végigvinni, amit elterveztél, de az AI agent bátorította a fiút, vagy a srácot arra, hogy ezt csinálja meg. Hamarosan tömeges atrocitás lett, ugye ilyen részleteket lehet látni a beszélgetésből.
7: Itt ugye ezek a publikusan elérhető modellek, ezek úgy vannak föltrénálva, föltanítva, hogy azért a kontextus ismeretében megpróbálják csillapítani ezeket a vadvágyakat, így mondjam. Viszont ez nem feltétlenül mindig sikerül. Tehát szerintem mindenkinek megvan nagyjából az az élménye, hogy tudja addig hergelni az algoritmust, amíg a valószínűség számítások azt dobják ki, hogy igen, csináljad. nagyon érdekes egyébként kis zárójel, hogy egyik kedvenc youtuberem, Rabics Peti például a Hetekben rakott ki egy olyan videót, ami a szakítással kapcsolatban mutatja meg, hogy miért nem szabad az AI-ra hallgatni, ezek mindennapos dolgok. Nyilván, amikor jól működnek ezek a úgynevezett guardrailek, azaz védőkorlátok, amelyeknek a feladata az, hogy kivédjék az ilyen jellegű válaszokat, akkor nem fogunk idáig eljutni, de van az a hosszú-hosszú kontextus, és azért is gondolom, hogy ebben a konkrét esetben azért nem egy ilyen hirtelen beírok valamit, hogy hogyan kell elkövetni egy terrorcselekményt, mint mi a válasz, hanem egy hosszabb beszélgetés volt, mert azok után lehet általában eltéríteni a beszélgetést a ChatGPT-vel vagy bármelyik más modellel egy ilyen irányba.
4: Mi lesz a fiú sorsa szerinted? Nem találnak semmit a laptopján, leprofilozták, AI agenttel beszélgetett, de nincs nála a fegyver, nincs nála a bomba, nem találnak nála semmit. Elképzelhető, hogy ennek ellenére ő akár mondjuk fiatalkorúak börtönébe kerül?
7: Jogász nem vagyok ugyan, de Magyarországon ugye voltak korábban azért ilyen esetek. Például néhány évvel ezelőtt az vett föl viszonylag nagy port, hogy két fiatalt vettek őrizetbe azért, mert különböző chat alkalmazásokon az iszlám terrorszervezetekkel kerültek kapcsolatba. És Nyugat-Európában is azért az a tapasztalat, hogyha valaki terrorcselekményre készül, akkor általában megelőző preventív módon őt eljárás alá vonják, utána pedig valamilyen büntetést fog kapni. Itt ez már csak azért is nagyon fontos, mert hogy a terrorcselekmények elkövetőinek jelentős része egyébként magányos elkövető, tehát nem valamilyen szervezethez kapcsolódik, és ők nekik általában van egy nagyon masszív online lenyomatuk, ami alapján azért lehet látni az előkészületeket. Itt emlékeztetnék egy Eshaber nevű fiatalember 2010-ből, aki szintén az interneten készült elő látszólag egy cselekményre. Az egy nagyon-nagyon jó dokumentált ilyen esemény volt, ahol eljárás alá vonták, és bár az eljárás végén egyébként valóban büntetés is lett a vége. Tehát itt preventív jelleggel, aki ilyet csinál, az bizony szembesülhet azzal, hogy valami büntetés lesz ennek a végén.
5: Ha minden egyes ilyen üzenetváltás végére odaírom, hogy csak tudományos kíváncsiságból kérdezem, akkor megúszom?
7: Biztos, hogy ez kevés lesz a bizonyításhoz is, tehát ugye én ugye kutatóként nagyon sok olyan kérdést teszek fel a ChatGPT-nek, ami alapján úgy tűnik, hogy egy nagy gonosz hacker vagyok, és éppen az internet eltérítésére készülök. De ugye az én kontextusom az alapvetően olyan, hogy bizonyítottan ezzel foglalkozom. Tehát még hogyha valakinél ki is csengene esetleg a kereséseim alapján, hogy valami csúnya dologra készülök, a hatóságok, ahol ugye egy embernek kell megvizsgálni a kontextust, ezt a kockázatot feltehetőleg meglehetősen alacsonynak fogja majd tartani. Tehát itt nagyon-nagyon fontos, hogy pusztán keresések után biztos, hogy nem indul semmi. Azért nagyon sokat kell tenni, hogy a végén a Nemzeti Nyomozóiroda rárugja az emberre az ajtót, és ott érdepeljen a fején.
4: Itt egy félperces videót csinált a rendőrség arról, hogy nem lehet kegyelem felkiáltással, hogy törnek be a fiúhoz, azt mindjárt megnézzük, az egészen elképesztő.
6: Tehát önmagában az, hogy háromszor elhangzik mondjuk egy chat beszélgetésben az, hogy bomba vagy terrorista, az még nem jelenti azt, hogy egyszer csak valaki megjelenik az ajtó előtt és kopogtat. Tehát ez egy nagyon hosszú folyamat, egy nagyon komplex folyamat.
7: Így van.
4: Ez szerintem nem kell apparátus, ez AI figyeli a beszélgetést. Egy ember, olyan, mint a 10 000 ember figyelni. Tehát, hogy itt már valójában szavakra keresnek, kontextusra, az kiszedi neked az AI, ezt már nem ember figyeli. De akkor ne legyenek illúzióink, minden, ami a Grokkon, az OpenAI-on és internethez kapcsolt, nem tudom, mesterség és intelligencia történik, mindent látnak, ugye? Tehát ezt kimondhatjuk akkor, hogy nincs privát beszélgetés köztem és a kis chatbotom között.
7: Nincsen. Tehát, hogy ezek ugye eltárolódnak, ezek beépülnek a modellbe, ezek feldolgozásra kerülnek, ezek beépülnek a modellbe. Isten hozott minden kedves hallgatót 2026-ban a privát szféra éjjében.
4: Nincs már ilyen, hogy privát szféra, ez egy nem létező fogalom. A telefonodat látják, az e-mailjeidet, a levelezésedet, az üzeneteidet, a chatbottal való, profiloznak, mindent tudnak róla, tehát te egy adat vagy, nem? És az ott van minden előttük.
7: Ez a hajó, ez valamikor 2010-es éves, sőt azt mondom 2001 környékén elment. Az egyik nagy biztonsággal foglalkozó kutatónk Bruce Neyernek volt egy olyan mondása, hogy nagyon vigyázzunk akkor, amikor föltűnik a biztonsági pokol 4 lovasa, az apokalipszis 4 lovasa, a terrorizmus, a gyermekrablás, a drog, illetve a pedofília küzdelme, amikor a kormányzatok ezekre hivatkoznak, akkor mindig megpróbálják a privát szférát csökkenteni. Az emberiség nem köszönhetően egyébként annak a biztonság felfogásnak, ami körülbelül bennünk van, nagyon-nagyon régen feladta azt az elvét, hogy valamit tenni kéne. Itt emlékeztetnék arra, hogy 2013-ban Edward Snowden az ő remek szivárogtatásában bemutatta, hogy milyen tömeges megfigyelési programok vannak egyébként a National Security Agency-nél, az Egyesült Államok ezzel foglalkozó titkosszolgálatánál, és hát bár a róla szóló dokumentumfilm megkapta az Oscar-díjat, de Isten igazából az emberiség úgy gondolta, hogy ez így jó. És hát miután ez így jó, igen. A kormányzatoknak...
4: A Wikileaks-es csávó is egy híró, a Snowden is egy híró, ők korunk nagy hősei egyébként. Amit ők vállaltak és végigcsináltak azért, hogy fölébredjünk, csak nem sikerült fölébrednünk. Valójában itt ez az a nagy baj. De hát ilyen az EU-nak az új törvénye, nem tudom, most, ha elfogadták-e vagy akarják, hogy mindenbe belelátnak azért, hogy nehogy azt higgyék, hogy én pedofil vagyok. Ugye? Tulajdonképpen erre hivatkoznak.
5: És,
4: hogy
5: önként, inkább,
4: és önként odaadod, és azt mondod, hogy hát úgyis benne semmi rossz, vigyétek, olvassátok. Szóval, hogy ez tényleg megdöbbentő.
7: Ugye a dolgok azért nem ennyire feketék és fehérek, mert hozzátartozik, hogy a Snowden leak-ek után azért én jártam elég sokat az Egyesült Államokban olyan körökben, ahol voltak nemzetbiztonsági, illetve ugye belügyi kollégák, akik meglehetősen szomorúan konstatálták, hogy utána gyakorlatilag 3 évig elveszítették azt a képességüket, hogy belelássanak a tényleg nagyon komoly terrorszervezetek tevékenységébe, ugye például az ISIS-nek a felemelkedése ebbe az időszakba tartozik. Tehát, hogy valamit valamiért. És ugye ez a bizonyos chat control reguláció, amit az Európai Unió ugye sokat szóra vetett egyébként el, pontosan abban az irányban mutat, hogy vannak jelenleg olyan területei az internetnek, különösen ugye az úgynevezett végponttól végponti titkosított chat megoldások, amelyekben nem látnak be jelen pillanatban érdemben a belügyi szervek, és ez okozhat problémát. Mindenki döntse el, hogy ez most jó vagy nem jó.
4: Nagyon kemény, és ebbe akarnak ugye belelátni, de nyilván a gyermekvédelemre fogva és amögé elbújva. És azért nagy többségben nem vagyunk pedofilok. Csaba, nagyon jó, hívni fogunk még, mert nagyon jól beszélsz, és ez a Gergely Robi orgánum, ez meg egész egyszerűen számomra legalábbis, ha most még egy sort elének ez az Emmanuelből, azt kifejezetten szeretjük, de nagyon jókat mondtál, úgyhogy köszönjük szépen, beszélünk még, jó?
7: Köszönöm a lehetőséget, további jó munkát.
0: És akkor egy rövid

0: hírek a Rádió Egyen.
1: Mozgásra ösztönöz a millió lépés az iskoládért kihívás. Parkolóautókból szedte ki a katalizátort egy férfi, a második szegedi labdarúgónak adott profi szerződést a Liverpool. Hozom a részleteket, Sós Kata vagyok. Rendszeres mozgásra ösztönöz a millió lépés az iskoládért kihívás. A 77 napos akció hétfőn indul. A motto ezúttal napi 8, a cél ugyanis az, hogy a résztvevők napi legalább 8000-et lépjenek, vagy ennek megfelelő fizikai aktivitást végezzenek. A lépéseket az iskoláknak lehet gyűjteni, az intézmények értékes sportszervásárlási támogatásért versenyeznek, mondta rádiónknak Grózdi Csaba, a Magyar Szervátültetettek Szövetségének orvosigazgatója. A programhoz a millió lépés alkalmazáson keresztül bárki csatlakozhat, a szegedi iskolák szülők közül is. 20 parkolóautóból szerelte ki a katalizátort tavaly nyáron egy bolgár férfi hódmezővásárhelyen, Szegeden és Békéscsabán. A vád szerint az egyik feltört járműből más alkatrészeket is elvitt. A tulajdonosoknak autónként 20 és 200 ezer forint közötti kárt okozott. A férfi ellen 21 rendbeli lopás miatt emeltek vádat. Ha beismeri tettét és lemond a tárgyalásról, az ügyészség 1 év 5 hónap börtönt kér rá. A letartóztatásban lévő vádlott ügyében a hódmezővásárhelyi bíróság dönt. A Liverpool FC hivatalos honlapján jelentette be, hogy Farkas Patrik öccsével, Farkas Erikkel is profi szerződést kötött. Felpörögtek az események a testvérpár körül, hiszen hétfőn Patrik, Erik pedig néhány napra ráírt alá a klubhoz. Írt róla a Vármegyei Lap. A pályafutását a Seul SC-ben kezdő Farkas Erik az U12-es korosztály óta folyamatosan a Liverpool FC akadémián nevelkedik. Bár Farkas Erik Magyarországon született, az angol válogatott U17 korosztályában már pályára lépett. Korábban ezzel kapcsolatban vita alakult ki, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség kereste-e a fiatalt. Egyetlen Bács-Kiskun vármegyei járás sem került be a most meghirdetett hazai zöld energia pályázat kijelölt

0: községei közé. A döntés különösen a kiskunhalasi és a bácsalmási járást érinti, amelyek korábban még lehetséges szélenergia fejlesztési területként szerepeltek, írja a Félegyházi közlöny. A pályázaton végül 6 járás 9 hálózati csomópontján osztanak ki szabad kapacitásokat, a kérelmeket október 30-ig lehet benyújtani. Többnyire napos időre van kilátás, majd délutántól megnövekszik a fátyol felhőzet, ami lassan meg is vastagszik. Csapadék ma nem lesz. A délnyugati-nyugati szél időnként megélénkül. Reggel délelőtt 10 és 15, délután pedig 26 és 30 fok között alakulnak az értékek. Öltözenek rétegesen, a délutáni melegben pedig vezessenek óvatosan. A Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Tegnap egyébként megérkezett a telefonhívás, srácok.
1: Na.
0: A jóisten sem ment minket a kaszinózástól.
1: A kaszinózástól engem a lovi keresett, úgyhogy akkor mindenhonnan jönnek igen. Most nekünk meghívások.
0: Azt a figyelj ide, nem hiszitek el, egy kollégám online kaszinón majdnem 950 millát nyert.
2: Persze.
1: Ja, igen.
2: Látta.
0: Le is szerelt, tűzoltó volt Érden.
1: Persze.
0: Keresétek a...
1: 950 milliót online kaszinóba, igen?
0: Hát azt írja.
2: Rákerestem, gyerekek.
1: Mennyi az annyi?
2: 120 forintot tett föl az emberünk. 120 forintot. 120?
1: Igen, nem tudom, nincs ilyen tét, nem is értem.
2: Nem is érted a tétet, és 1,2 milliárddal szállt ki online kaszinó, tehát nem csinál, nagyon veszélyes, ne menjetek bele, ugye nem csinálunk neki reklámot. 1,2 milliárdot csinált úgy, hogy az utolsó pörgetésben 10 milliós szorzót húzott be. 10 milliós szorzót.
1: Én nem tudom, hogy van-e ilyen. Tehát, hogy ez mi a 10 milliós szorzó? Tessék? Ez nem, de, én szerintem ez nincs.
2: Gyerekek, itt a... Ez a
3: 120-szorozva 36-a 4320 forint, csak ezeket kezded el pörgetni.
2: De igen.
1: És akkor tovább.
3: Okay, akkor mindig számra játszol, de akkor, tehát feltételezzük. Okay,
2: de akkor a 4600-at is szoroz meg.
1: Tehát a 4600-at megnyerte, az felrakta megint a 25-ösre, az megint 36-szoros lett neki, az felrakta a 12-esre.
3: 155 ezer,
1: megint
3: 30... a 155 ezeret szorozzuk megint 36-tal, igen.
2: De itt nem így működ, tehát hogy nem ez a klasszikus, mindig... amit te mondasz, ez valami másik játék, én tök hülye vagyok, én a simát se értem, hogy ott mit kell megtenni, mi a piros, mi a fekete, nem akarok belemenni, itt van a hivatalos hír. Ezzel kapcsolatosan az utolsó szorzója, a világon mindenhol be lehet csatlakozni ebbe, és akkor a nyeremény alap is növekszik meg, mit egy tök bonyolult számomra jó. A dolog.
1: Ah, tehát hogy ez minden idők legnagyobb ever online, de, vagy online kaszinó, de magyar.
3: Ez 120 forinta.
1: 120 forintba.
2: 120 forinta kezdett el játszani.
1: És nem fizette ki neki a szerencsét. Találtak egy okézagot, hogy nem fizetjük ki, mert...
0: Rendszerhiba.
1: Rendszerhiba történt, a rulettgépek megbolondultak. Azért nem tudjuk kifizetni. Igen. Hogy áll a pacák, aki itt most a 600 000 forinttal itt viaskodik?
0: Azt beszéltük, hogy ha van bármiféle előrelépés, akkor ő majd keres engem. Hát egyelőre még nem hívott.
1: Aha. Ugye beszéltünk valakivel, aki megtette a meccset, majd azt mondták, hogy téves volt a tét, hibáztak, de hogy nem adták vissza neki a pénzt, meg nem fizetik ki, amivel ő viszont megnyerte, mert megtette egy létező tétet, amit meg lehetett tenni. Igen. Beszéltünk vele, igen.
0: 600 000 forintot nyert
2: volna. Itt van, tessék, az én barátom nyerte az 1,2 milliárdot, teljesen valós, azóta kb. Csak nyaral.
0: De tényleg igaz.
1: 1,2 milliárdot.
2: Igen.
1: Van valaki, akinek a barátja azt megnyerte.
2: Itt van.
1: Soha nem nyert, beszéltünk még nyertessel.
2: Mert ővel se fogunk szerintem. De nyertes barátjával lehet, hogy tudunk beszélni.
1: Nyert, hát csak elmondja nekünk. Hát próbáljuk meg felhívni, csak nézzük meg.
0: Tehát, szerintem ez kamu.
1: De ő a 120, ő a 120.
2: Ő a 120 forintból az 1,2 milliárdot csinálta.
1: Azért az, ha ez igaz, és bekecselsz oda valahol a 120 forinttal, és csinálsz egy emberdét, az nem rossz, nem?
2: Ja. Tehát, mondjuk, az előtte való csúcsnyeremény az 77 millió volt.
1: Aha.
2: Tehát ahhoz képest itt van egy jó nagy ugrás. Itt gondolom én, hogy itt minden összeállt. Tehát sok pénz volt bent az alapban. Nagy szorzó jött ki a csávónak, és egyszer az életbe hát behúzott egy jót. 1,2 millió.
1: Mi a játék? Tehát azt tudjuk, hogy ez rulett, vagy félkarú, vagy blackjack. Tehát mind csinálta meg ezt a lóvét?
2: Kérlek szépen, ez egy Dream Drop nevezetű játék, de rulett alapú.
1: Rulett alapú, aha.
0: Mi az a dream
2: úgy, nemzetközi jackpotok közé tartozik, úgy működnek, hogy az összes kontinensen több száz országban játszanak, majd az összegyűlő nyeremény bárhol, bármelyik játékosnál leesett.
1: Aha!
2: A tehát legnépszerűbb
1: menő, akkor bejött neki ez a Dream játék. Drop, jött be neki. Aha. Azért az csiningel egy ideig, mire az lejön 100 forintosokba. Annyi, hogy 3 év.
2: Így, jász, nézed, 3 év,
1: és nézed, mire leesik az neked 100 forintosokba.
2: De ugye online a dolog, tehát hogy ez aha. Online játék volt.
1: Hát felvük a barátot, hát elmondja. Hát kíváncsiak vagyunk, egy barát csak mesélhet. Igaz, hogy azóta nem a barátja elköltözött, és nem tartják a kapcsolatot, és megszakadt a kapcsolat, de kíváncsi lennék. Kíváncsi lennék.
0: Online pokerből is egészen jól meg lehet élni.
1: Aha. Én olyan sorsokat láttam, amikor én kaszinoztam jó régen, meg olyan embereket, hogy azért úgy elmegy a kedve tőle, és 100-ból egy, ha jól jön ki, és 100-ból 99 pedig mindig úgy jön haza, hogy nem baj, majd holnap. Tehát, hogy mi sokat jártunk még a Szentendrei forintos kaszinóba, zenetévé alatt azért egy
0: forintos kaszinó.
1: Forintos rendes, asztalos, rendes élő kaszinó volt ugye Szentendrén, aztán lebontották, meg elrohadt, meg elköltöztek onnan, de ott azért még komolyabb készpénzösszegeket vertünk el. És nem tudtunk nagyon pozitívan kijönni.
0: Nagyon zorál, ilyen nagyon lecsúszott arcok voltak ott.
1: Nem is annyira, de úgy beszélgettél emberekkel, és mondta, hogy majd holnap, meg most neki egy hónapja sikerült, meg majd azóta ugyan elment, de majd most visszajött.
0: Tönkrement életet.
1: Tönkrement, igen. És akkor mi úgy hívtuk, hogy a második munkájunk, mert megyünk dolgozni. Akkor mentünk a kaszinóba. játszottunk, aztán úgy, amikor már nagyon súlyos lett a mínusz, akkor egy idő után abba hagytuk. Pár hónapig tartott. Figyelj, furákat tansz egyébként. Tehát, hogy nagyon-nagyon durvá rákat tansz. Nagyon jó érzés.
2: Hiszel benne végig, igen. Hogy te egyszer ki úgy fogsz kijönni, hogy
1: egyszer úgy jössz ki, és utána már csak futsz a pénzed után. Egy ideig hiszel, aztán már csak azért mész, hogy visszaszerezd. Aztán már csak a visszaszerezni, akarod a visszaszerezni azt, amit majd visszaszerzel. De nem tudod visszaszerezni. Szóval, hogy nincs ez nagyon.
2: Nem akar elárulni részleteken. De mondta, én hogy ő ismerem. A barát?
1: Tahitót falu valaki, ismerem.
2: Itt van, mondja és az Anna, hogy ő tényleg a barát, csak kapott nem beszélhet a pénzből. A barát.
0: Nem, nem. Ja,
2: akkor ezért nem beszél.
1: Igen, nem mond, igen. Nem kapott felhatalmazást. Nem kapott. Ha hagyjatok már ezzel a
3: kamuval. Nem kapott felhatalmazást, hogy beszéljen a pénzről.
1: Pista, aki egyébként nem tudom, Lőrincsel, aki az elmondja, hogy Imre Kecskevétről. Igen. Hogy nyerte meg? Hát soha nem derül ki, hogy ki.
3: Megváltozott el a hangod. Élete. Aki nyert, megváltozott az élete.
1: Hát egy milliárdtól megváltozik az élete.
3: Barátainak is vett minden, de hogy ő nem kapott felhatalmazást. Jó, hát lehet, hogy benne van a pakliba. Mindegy.
1: Házakat vett egy milliárdból? Azért az jó szar környék. Már nem úgy értem, hanem, hogy a házakat, akkor, tehát a házakat veszel hát milliárdból.
2: Hát Kecskemét is környéke, hát igen. 5 darab 200 milliós házat, az egy nagyon szép.
1: De költött a barátaira, úgyhogy rendes.
2: Igen. Az meghívt őket pacalozni valahol.
0: Aztán felszívódott.
1: Szala írja, én is ismerem, így néz hátra. És eljátszott. Azt a mindenség neki. Na igen, ja, szóval ismeri a barátod. Egy milliárd, attól függ, hogy mikor az egy milliárd? 10 éve, 15 éve, vagy most?
0: Ez ugye, az sem mindegy. Most is jó pénz.
1: 2025-ös.
2: Ötös, tehát tavaly.
0: Egy milliárd az bármikor jó pénz.
3: 200 millió, ez 200 milliót, ne felejtsük el. Egy milliárd 200 millió.
1: Egy milliárd 200 millió. Az a fagyira való. Az apró. Aha. Hát igen.
0: És figyeljetek, ha mi elmegyünk, és én feldobom az összes pénzt egy számra, és megnyerem, mondjuk,
2: hogy Nem, te nem nyersz.
1: Tehát földobod, igen, nem. De mondjuk igen, tessék.
0: Egyébként meggyőződésem, hogy aki az életben szerencsés, én.
1: Igen. Az láttam a Bariról a készült hoteles képeket. Ha ezt hívott szerencsének,
2: elég
1: akkor...
2: Bátor.
1: Igen. Jó, hívhatjuk ezt szerencsének a tűzfalat.
0: Az a szerencsejátékban nem szerencsés, de hogyha mondjuk elmegyünk egy ilyen estére, és én feldobok egy számra egy pénzt, és mondjuk megnyerem a 20 milliót, akkor azt nekünk kifizetik?
3: Hát persze.
1: Ki? Szerintem ki? Pláne hát nekünk. Persze. Igen, tehát azért abból lenne ügy, ha nem fizetnék ki.
3: Ott álljunk!
1: Persze, de miért ne fizetnék?
2: Nagyon
1: ha megnyered,
2: kérlek, hogy ne adjátok Julinak a izét a vouchert, jó?
0: Nálam van az
3: hamar lepörök, ha számra játszol.
2: Igen, meg van világosodva, az egészet így egy számra föl.
3: Mondjuk az bátor dolog, azért ott a nagy a szorzó, ott a nagy a szorzó.
1: Ha 20 milliót nyersz, azt még tovább viszed, vagy azt elhoznád?
0: Elhoznád? Persze.
1: Igen?
0: Hát nekem egyszer lenne ilyen szerencsém, soha az életben többet.
1: 20 em.
0: Miért nyernél 20 emmet, akkor azt mondanád, hogy állj, de csináljuk?
1: Nem tudom, hogy mi rulettem, mondjuk, hogy fölraknám-e a 20 milliót. Nem, valószínűleg a 20 milliót ezt elhozott, nem? Hát persze. Ez már az egy olyan nyeremény, amit azt mondja, köszi gyerekek, beszálltam egy százasra, 20 milliót nyertem, meg vagyok, elhozom a 20 millió forintot.
0: Biztos, hogy nem.
1: De ne tarts ettől, nem lesz ilyen. De nem neked, nekünk se. Tehát, hogy...
0: Annyira nagyon fogtok csodálkozni.
1: Gyerekek, a kaszinó egy ugyanolyan biznisz, mint bármi más. Tehát az nem arra van, hogy te ott jól
0: hát jár. Persze.
1: Jó jár. Aki egy-két ember, aki jól jár, az beeteti a másik egy milliót, aki nem. Szóval, hogy Vegas erre épül. Nem? Meg a szerencsejáték, akik... azért ez úgy van kitalálva. Ez ráadásul nyilvánvalóan csalnak. Tehát...
3: Hát figyelj, nem, ez olyan
1: nyilvánvalóan csalázol.
3: Nem kell csalni. Ezek olyan szisztémák, nincsen rá szükség szerintem. Nincs rá szükség. Milyen agyak, akik ezeket kitalálják? Gondold
1: de el tudod képzelni, oké, hogy mondjuk nem is ide, mondjuk Vegasban nem tudnak belenyúlni a ruletbe. Hogy az nincs azon egy mágnes, hogy nincs valami, és persze ezek ilyen legendák, nem mond neked. És nem is arra gondolok, hogy a krupé akarja kipörgeti 6-szor a 34-est, vagy a 36-ost egymás után, mert nem gondolom. Vagy hogy a kártyátékban, vagy a kockában ők nem tudnak belenyúlni szerinted. Minden csak a véletlenre van bízva. de véletlen meg olyan szinten mellettük van, ez hogy matematika. Sokkal kevesebb. Tehát a matematika szól mellettük.
3: Igen,
1: ugye,
3: igen.
1: Jól van kitalálva a rendszer.
3: Igen, nagyon jól van kitalálva, meg hát figyelj, ott azért figyelik ám kamerán a dolgokat, ugye azért elég rendesen.
1: Na de ugye, hogy a kaszinó nem tud-e csalni. Tehát, hogy hát nem, a mi tudunk csalni, mert bementünk százszor kifosztani kaszinót, hogy csaljunk a világon már, ugye? Hát ebből filmek, irodalom, de hogy a kaszinó csal-e a másik oldalon?
3: Hát az ilyen lebújok, azok igen. Szerintem a nagy kaszinók, azok nem.
1: Azok nem? Így is, úgy is van nyereségem.
2: Há persze, mert X a matek mellette áll, mi a francnak van. Kockáztatna bármit.
3: Pontosan.
2: Hogy ott egy krupié lebukik, érted, és akkor ennek így remegy. Hát soha többet senki be nem
3: így
2: teszi
3: van,
2: a lábát.
3: Így van. Hát a renomé, szóval nem. Szerintem a nagyok nem. Az ilyen kis lebújok, amilyen hát, alvilágisztorikot, igen.
0: Amióta láttam az Oceans sorozatot. Én igen. Bármit kérdezek velük.
1: Ha kaszinóban nyerni lehetne, akkor Las Vegas úgy néz neki, mint kondoros.
2: De jó hasonlat.
1: Ez egyébként tényleg így van.
3: Ez benne a vonzó, tudod, az emberek ugye hisznek benne, és mert valóban lehet nyerni, csak hát kicsi rá az esély.
1: Igen. Móron volt egy fasz, akit kitiltottak a kaszinóból, mert kiszámolta a rulettet, hogy milyen számot fog dobni. Hogy tudsz valamit kiszámolni, ami elvileg a véletlenszerűség alapján történik?
3: Pókert lehet számolni, ugye, meg blackjacknél lehet számolgatni, kivezetnek. Tehát komoly kaszinóban, ha látják azt az arcon, az nagyon profinak kell lenni, hogy fejbe úgy szállt. Mondjuk egy olyan ember, aki brutál matematikai képességgel rendelkezik, ugye erről filmek,
1: az
3: tud fejbe,
1: igen,
3: hogy mi ment ki, igen. És csak ahhoz képest.
0: Tessék, itt van, én 80 ezeret csináltam 6 nap alatt, 80 ezer forintból csináltam 6 nap alatt 970 ezeret, és azt ki is utaltattam. Tehát valószínű, hogy ezt a 120 forintból csinált 1,5 milliárdot, azt is mondjuk hónapok alatt görgette össze, nem?
2: Nem.
1: Az egy este. És leült, és megcsinálta, igen. A legnagyobb, amit láttam, kaszinóban dolgoztam, 150 ezerből 36 millió rulettem.
0: És mekkora volt a legnagyobb veszteség?
3: Az lehet.
2: Az annál több, igen.
1: Az annál valószínűleg több, igen. Igen. Egy barátom az egyik kaszinó jackpotját nyerte meg, eddig nem hittem benne, de tényleg létezik, kifizették.
3: Jackpot.
1: Aha. Hát ez az. Krupié voltam, sokat tudnék mesélni. Hát akkor mesélj.
2: Akkor rájtad.
1: Na mindjárt itt van Krisztián, megkérdezzük. Hello Krisztián, jó reggel, ciao.
4: Hello.
1: Hello Krisztián, ciao, jó reggelt. Itt vagyunk.
4: Sziasztok.
1: Hello. De meg krupiéként dolgoztál, ez rendes élő kaszinó, nem gépi kaszinó? Tehát...
4: Nem, élő kaszinó volt, és volt egy kollégám, aki mesélte, hogy fiatal Sebestyén Balázsi szeretett játszani.
2: De elárult az előbb.
1: Nem mondok kamu történeteket, amik nem igazak. Így van, én Szentendrére jártam. Ő ott volt?
4: Igen, Szentendrére, igen.
2: Jó, és az igaz, hogy a pókerasztalról árva húgyoztak le a haverjaival?
4: Ilyet nem hallottam.
1: Igen, nem emlékszem, hogy mindig nagyon szóról jöttem ki a kaszinóból, de másnap mindig visszamentem.
4: Az újabb nyereség. Azt mondta, egyszerű játékot játszottál, csak kolonokat, vagy piros-feketésztél.
1: Borzasztóan primitíven benyomtuk, persze, ruletteztünk leginkább, igen. Figyelj, és na, akkor oké, tehát mi van a kaszinó oldaláról? Tehát, hogy van-e bármilyen buherálás, macera, megbütkölés?
4: Élő játékban én nem gondolnám, de gépi ruletnél sokszor ott látszódik egyébként, hogy a levegő megfújja a golyót, ha éppen jó helyre esne.
1: Aha, tehát a gépi rulet érzékeli a téteket, tudja, hogy ugye nyilván a szoftver szerint, hogy mit hova raktam, és azonnal számol, hogy milyen jó szám, ami jó a kaszinónak, és megfújja a levegőt.
4: Igen.
1: Megfújja a levegőt.
4: Igen, még annó, amikor fiatalon jártunk, volt olyan, hogy például a barátom megrakta 1-36-ig az összes számot mondjuk 1000 forinttal, én meg megraktam 1000 forinttal a nullát, és nyilván a nulla jött be, és én nyertem, a barátom pedig veszett.
1: Aha. Figyelj, és te egyébként krupiéként tudnál csalni? Tehát lenne rá lehetőséged, ha mondjuk a kaszinó engedi?
4: Én erről nagyon sokat néztem videókat egyébként, hogy ez létezik-e, hogy ki tud szériát pörgetni, krupié vagy számot. De én ebben nem hiszek egyébként, mert a ruletkeréken ugye vannak ilyen, ami ledobja a golyót, és az ugye mindegyik máshogy áll, és az golyó erősségtől a rulettkereket is ugye mindig egyszer egyik irányba forgat, az egyszer a másik irányba, én abban nem hiszek, hogy számot, hogy szériát.
1: És mágnes alulról, tehát hogyha nem is a krupié keze, de valamilyen technikai segítség?
4: Tehát azt nem gondolnám.
0: Sosem néztél az asztal alá.
1: Nem néztél be az asztal alá, és valami nagyon sugárzó.
4: Nem néztem az asztal alá, de egyébként volt egy bizottság, aki ezt ellenőrizte időközönként az asztalokat.
1: Hát aki jött a bizottság, az nagyon megnyugtató.
4: Volt olyan, hogyha a krupié mondjuk rossz golyót adott, és kilőtte a golyót, akkor utána egy be kellett rakni egy gépbe a golyót, hogy esetleg nincs-e buherálva a golyó, vagy ilyesmi.
1: Ja, mert neked ott van lehetőséged golyót cserélni. Aha. Te magyar kaszinóban dolgoztál, vagy külföldön?
4: Magyar kaszinóban, de most voltam Nászuton, és Vegasban voltunk éppen.
1: Azt a mindenségét. Kérdezik, amikor megfújja a golyót, akkor nem feltűnő a kompresszor beregése?
0: Egy lombfúval.
1: Igen, egy lombfúval, hogy inékeül az asztal alatt, és megfújja a golyót, az nem feltűnő?
4: Hát de, és az a legdurvább egyébként, hogy a nagy függők mindig mondják, hogy csalás, de ugyanúgy visszajárnak.
1: Visszajárnak, mi? Sok életet láttál elúszni, meg sok pénzt a szemed előtt?
4: Sokat.
0: Mi volt a legnagyobb nyeremény?
4: Akik legnagyobb mi?
0: Legnagyobb nyeremény, még a legnagyobb veszteség.
4: A legnagyobb nyereménye, láttam, hogy 20 euróból mondjuk több ezer eurót tudtak csinálni, de a legnagyobb veszteség meg volt egy kínai úriember, aki egy hónap alatt 600 ezer eurót csinált, és utána azt mind visszabukta, és utána még sokat visszatett.
1: Ahogy az Orsőzi levőben, sajnos elroblott a repülője, ezért még egy éjszakát Vegasban kell tölteni, ezért visszament, és megint játszani kezdett. Hát ez a repülő, ez nem működött, nem tudott felszállni Feri egyről, azért aznap este megint a kaszinóba volt. Miért hagytad abba? Miért nem csinálod már?
4: Nem bírtam az éjszakázást.
1: Aha, és te Szentendrén is voltál, krupi egyébként?
4: Nem, csak volt egy szentendrei kollégám, aki hát eléggé kicsit megsfanyozott ember volt, és ő mindig mesélte, hogy még járt az a Sebessé Balázs is.
1: Igen.
2: Ez volt az egyetlen jó az életében.
1: Ez volt az egyetlen jó, hogy elvette a pénzemet, pörgetett egy piros 14-es, aztán elmentünk haza.
4: Egyébként. A fiatal Sebessén Balázs, aki pár ezer forinttal fekete-fehérezett. Vagy fekete-fehérezett.
1: Óriási szisztémákkal mentünk. Óriási kitaláltuk, hogy fosztjuk ki a Szentendrei kaszinót, mindig ott adtunk.
2: A duplázást azt alkalmaztátok?
1: Persze, alapszisztémánkot. Megvártunk 10 pirosat, elkezdtünk rakni a feketére. Csak aztán 26 feketét. 26 piros jött egymás után, úgyhogy nyilván leszettek.
4: Kitalálva az asztal maximum, hogy aki ezt a progresszív játékot játssza, ez egy idő után ugye nem tudja megduplázni azt a tétet, amivel nyerni fog.
1: És hát csak a beszállót nyered meg, tehát igazából nem egy nagy biznisz. Krisztián, köszi, hogy elmondtad, vigyázz magadra, köszi, hogy csörögtél. Ciao.
4: Köszönöm szépen, sziasztok.
1: Hello.
5: Mára és erre a hétre ennyi volt Balázsék. Hétfőn reggel 6-kor jövünk újra élőben.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konténer.

0: de nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ideje újra behúzódni a falak közé? Az évszakok változása jó alkalmat kínál arra, hogy megújíts otthonodat, és felkészítsd a barátokkal és családdal való összejövetelekre. Látogass el a legközelebbi JYSK áruházba, vagy a jysk.hu honlapra. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a magyar sütőtök kilója csak 269 forint, az 500 g-os biocitrom csomagja pedig csak 699 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklám.
4: A Rappai Csavar és a Milwaukee megint nagyot alkot. Milwaukee szerszámgépek, építőipari, kertészeti, villanyszerelési eszközök és kiegészítők bemutatója szeptember 22-én kedden a Bakai Nándor utca 52 szám alatt. Ezen a napon kipróbálhatod a Milwaukee gépeket munkaállomásainkon, sőt, értékes ajándékokkal lehetsz gazdagabb. Mi ott leszünk, és te? Rappai Csavaráruház. Minden, ami a szereléshez kell. Bakai Nándor utca 52. Rappai.hu.
0: Ez a Rádió 1, a Szeged

0: Igazi mai sláger megy. 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Ébredjen Balázsékkal a 87.9 Rádió 1-jel, majd hallgassa az igazi mai slágereket napközben is. Dél és kettő között Molnár Balázs várja önöket Szeged legfrissebb információival a 87.9 Rádió 1-jel. A 87.9 Rádió 1-jel. A legnagyobb zenei változatosság napközben is a Rádió 1-en. A Rádió 1-en. Ő most is a Rádió 1-et hallgatja, ahogy a vásárlói és a partnerei is. Mondja el nekik itt a legjobb ajánlatát. Szeged@radio1.hu. Minden szombaton és vasárnap napközben Rádió 1 hétvége Kis Mártival.
1: Hétvégén nem kelünk korán, de töltsük együtt a szombatot és vasárnapot is sok érdekességgel, és még több igazi mai slágerrel.
0: Rádió 1 hétvége, Rádió 1 hétvége, napközben Kis Mártival. Rádió 1. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy. Ez a 87.

0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Balázsék extra, hétvégi pillanatai után pedig már a Rádió 1 zenéje a főszerep. Üdv mindenkinek! A mikrofonnál Kismerti, és hát nagyon változatos lesz ez a zenei óra is. Elhozom Olivia Rodrigo-t, itt lesz a Calvin Harris, Ellie Goulding bombapáros, Loi aktuális, nyár záró dalát, a Golden Summert is elhozom, most pedig az óra Buli huligánját, Accentet, aki bemutatkozik saját maga.
1: Hi, this is Accent, and you're listening to Radio 1. Radio 1.

0: You said forever, now I drive alone past your street.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Loi például a német énekesnő, aki a művész nevét nem a menedzsmentjének köszönheti, hanem hát tulajdonképpen a gyerekkorának. Az igazi neve az, hogy Leoni, és úgy becézték gyerekként, hogy Leoni Lionheart, vagyis oroszlán szívű Leoni, és hát a Lion szó összekevert betűből kijött a Loi. Hát gondolom, hogy töprenget, mi legyen a neve? A Britney már foglalt, ez az legyen Loi. David Puentezzel közös dalát hozom most. Ez a Golden Summer a Rádió 1.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert egy nagyon kellemes hétvégét mindenkinek, a mikrofonnál Kismerti. A folytatás pedig egyszerre lesz nosztalgikus, miközben igazi mai, Bibi Rexát hozom. A New Religion előtt pedig a legfontosabb tudnivalók a Rádió 1 konténerről.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió 1 konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát? Vagy egy új kupát?

0: megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Most a Jennifer Lopez, David Guetta bomba páros és a Save Me Tonight. A háttérben meghúzódó budapesti szál pedig a videoklipben felelhető. A hivatalos videoklipjében a fővárosunk is feltűnik. Alapvetően a 2010-es évek elektronikus zenei aranykorát idézi fel a hangzás, de abszolút mai köntösben. Így lett igazi mai sláger.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert például Taylor Swift, aki sehonnan nem hiányozhat. Most például teljesen váratlanul felbukkant az Emmy díjátadón, ugye szeptember 14-én Los Angelesben volt a gála, de úgy, hogy igazából nem volt ott, szóval ott is volt, nem is. Az történt ugyanis, hogy a 14-szeres Grammy díjas Taylor Swift váratlanul feltűnt a 78. Emmy díjátadó ceremónián egy előre felvett jelenet formájában, amelyet a műsorvezetővel, az egyébként magyar származású hollywoodi sztárral, Mariska Hargitaival és a többi szereplővel az Eskütelenség című filmből vettek fel közösen, és hát itt egy ilyen vicces jelenete volt Taylor Swiftnek, aki mindeközben a párját nézte valós időben, Tom Cruise mellett ücsörögve, mert hogy a férje ugye a Kansas City Chiefs sztárja, és most volt a szezonnyitó mérkőzése Travis Kelce-nek, elfoglalta nőt, csak ezt akartam ezzel sugalni, és őt hozom most a folytatásban.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, például a hétvégi bringázáshoz. Autómentes hétvége van, úgyhogy szerintem sokan biciklire pattannak ma is, nem csak a szombati napon. Nagyon sok lezárás van a fővárosban, a BKK mindenkit figyelmeztet erre. Például a Műegyetem rakpartot is lezárták, a Szabadsághidat és a Vámház körútot a Lónyai utcáig. Érdemes tájékozódni, mielőtt útnak indulunk.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Reggae Moment dala után pedig Kamrát barátunk érkezik, holnap pedig folytatódik a Rádió 1 konténer őrület, ugye a mai nap még a pihenésről szól, és sokan nem tudják még, hogy hogyan is zajlik a játék, nagyon egyszerű a részvétel. Nincs más dolog Rádió 1-esek, mint hétköznapokon egész nap türelni a Rádió 1-et, és amikor megszólal a játék, 10-ként kell betelefonálni. És most is lesznek hétfőn helyszíni játékok Atissal, 10 órakor délelőtt Budapesten, 8. kerület Corvin Plaza főbejárat.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy most Alex Warren, aki kivette az őszi szünet szabját. Szeptember közepén véget ért ugyanis az első aréna turnéja. 2 év turnézás van a háta mögött, úgyhogy gondolom elég fáradt. Azt írta ki a social media felületeire, hogy az érzés, amit érez most a keserédes, talán ez a legjobb kifejezése. Reméli, hogy hamarosan újra megteheti mindez, de addig is köszönetet mond a rajongóknak. Alex Warren és az aktuális kedvenc, a Fever Dream a Rádió 1-en.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, megy a hétvégi pihenéshez is, és hát azt írtam erre az órára, hogy nagyon változatos lesz, és ez így is volt. Bibi Rexától kezdve Katy Perry, Nat, One Republic, német pop is volt Kamrádnak köszönhetően, most akkor német folk pop, ők a Milky Chance, és a legnagyobb világslágerük a Stolen Dance, délben pedig indul a Daily Mix.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát?

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió 1 konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Szeptember 21-től 23-áig 125 g Camembert sajt 20% kedvezménnyel csak 329, a frissen sütött kakaós mogyorókrémes töltött croissant 40% kedvezménnyel csak 145 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
0: A TV2-n Tilla műsor vezetésével ismét jön az ország legnagyobb házi bulija, a Star van Star. 6 nő és 6 férfi énekes lép színpadra, hogy kiderüljön, ki a legnagyobb átalakuló. A zsűri székében idén Littai Klaudia, Lékai Kis Ramóna, Stól András és Papp Szabi foglalnak majd helyet. Vasárnap esténként Sztárban Sztár a TV2-n.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a magyar sütőtök kilója csak 269 forint, az 500 g-os biocitrom csomagja pedig csak 699 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklám.
0: Sokféle hangot hallhatunk munka közben. Kalapács, klaviatúra, pénztárgép. De valami minden szegedi munkahelyen szól. Rádió 1! És most együtt még jobbá tesszük valaki munkanapját.
4: Küldjék el minden nap legkésőbb 12 óráig a 0670 587 9 87 számra, hogy kit lepnének meg egy finom ebéddel, hol dolgozik és mi a telefonszáma.
0: Egy barát, a főnök, régi osztálytárs vagy épp a párunk, bárkit nevezhet. Minden nap felhívunk valakit közülük, és ha tudja a Rádió 1 szlogen...
5: 87.9 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy!
0: Akkor az övé a nap munkahelye, és már visszük is a 4 ebédet neki és a munkatársainak, és 4-et annak is, aki benevezte. Tegyük közösen jobbá a munkanapokat Szegeden egymásnak. 87.9 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy!
6: A Rappai Csavar és a Milwaukee megint nagyot alkot! Milwaukee szerszámgépek, építőipari, kertészeti, villanyszerelési eszközök és kiegészítők bemutatója szeptember 22-én kedden a Bakai Nándor utca 52 szám alatt. Ezen a napon kipróbálhatod a Milwaukee gépeket munkaállomásainkon, sőt, értékes ajándékokkal lehetsz gazdagabb. Mi ott leszünk, és te? Rappai Csavaráruház. Minden, ami a szereléshez kell. Bakai Nándor utca 52. Rappai.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
7: Hírek röviden, köszöntöm Önöket, én Sós Kata vagyok. Az iskolakezdés után újra családi napokat rendez a Szegedi Móra Ferenc Múzeum. A soron következőt már a jövő héten megtartják, ahol pont az iskola és az iskolakezdés lesz a téma. Egy kidőlt fa, egy rendezetlen örökség és egy akadálymentes albérlet hiánya is vezethet az otthon elvesztéséhez. Hajléktalan ellátó intézményekben élő nők történeteit mutatja be az STE Bölcsészet és Társadalomtudományi Karának új kiállítása. Az őszi fesztiválok, szüreti mulatságok jó alkalmat adnak az alkalmi tolvajoknak, hogy színre lépjenek. Néhány egyszerű tanáccsal megelőzhető, hogy kellemetlen élménnyel térjünk haza. A legfontosabb, hogy legyünk résen, amikor fizetünk. 26 és 30 fok között alakulnak a délutáni értékek, újra nyárias vasárnapi időben lehet részünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul a Rádió egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mix

Jó, egy csak igazi mai sláger megy a mikrofonnál, pedig Molnár Balázs, csodaszép délutánt is. Jó hétvégét mindenkinek a vasárnap délután. Nagyjából következő 2 órájában én leszek a házigazda. Mindenkinek nagyon jó láblogatást kívánok, én pedig hozom Erik Iglesiast, meg lehet ott

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Holnaptól indul újra a játék, a napmunkahelye játék, amelyre már lehet nevezni. A Szeged Bagel 4 finom munkaebédjét lehet megnyerni valakinek. Hogyha tudunk egy ismerőst, barátot, rokont, bárkit, akiről tudjuk, hogy holnap munka közben a Rádió egyet fogja hallgatni, küldjük el akár most a nevét, a telefonszámát és a munkahelyének a nevét SMS-ben vagy Viberen. 70-es körzet 5 87 9 87 9. Holnap felhívok majd valakit a benevezettek közül. Ha tudja a Rádió egy szlogent, 4 finomság megy a Szeged Bagel jó voltából neki, meg annak is, aki őt benevezten, a hoppá, ez benne mindig a csavar, meg ez benne a szerintem teljesen jó dolog, hogy aki jó fej, az cserébe helyen jó tetejébe, jótvári alapon kapja majd az ajándékot. 70-es körzet 5 87 9 87 9 nevezni akár most is lehet. A

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, a napunk a játék pedig pörög tovább holnaptól. Három héten keresztül jól lakatjuk a Rádió egy hallgatókat, akik a Rádió egyet hallgatják munka közben természetesen. Ennyi csak az egész. Nevezni bárkit lehet, akár most azonnal 70-es körzet 587-987-9 az illető nevét, telefonszámát és a munkahelyének a nevét kérem. Felhívok majd valakit holnap, ha tudja a szlogát, már is kapja a 4 finomságot a Szeged Bégel jó voltából, és 4 másik munkaebédet az is, aki őt benevezte. Ennyi az egész. 70-es körzet 587-987-9 a Hertz, most a folytatás a Purple Disco Machine-nel, és ez a Wonderful Life itt a Rádió 1-en.

0: vagy csak igazi mai sláger megy a délután, pörög tovább vele Molnár Balázsral és az igazi mai slágerekkel, mert hogy én még egy órán keresztül itt leszek, bízom benne, hogy mindenki más is. Hozom a jó zenéket, hozom a jó hangulatot. Alex Kenji mindjárt indul majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklám.
2: Sokféle hangot hallhatunk munka közben. Kalapács, klaviatúra, pénztárgép. De valami minden szegedi munkahelyen szól. Rádió 1! És most együtt még jobbá tesszük valaki munkanapját.
0: Küldjék el minden nap legkésőbb 12 óráig a 0675-879-879-es számra, hogy kit lepnének meg egy finom ebéddel, hol dolgozik és mi a telefonszáma.
2: Egy barát, a főnök, régi osztálytárs vagy épp a párunk, bárkit nevezhet. Minden nap felhívunk valakit közülük, és ha tudja a Rádió 1 szlogen...
3: 87.9 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy!
2: Akkor az övé a nap munkahelye, és már visszük is a 4 ebédet neki és a munkatársainak, és 4-et annak is, aki benevezte. Tegyük közösen jobbá a munkanapokat Szegeden egymásnak. 87.9 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy!
4: A Rappai Csavar és a Milwaukee megint nagyot alkot! Milwaukee szerszámgépek, építőipari, kertészeti, villanyszerelési eszközök és kiegészítők bemutatója szeptember 22-én kedden a Bakai Nándor utca 52 szám alatt. Ezen a napon kipróbálhatod a Milwaukee gépeket munkaállomásainkon, sőt, értékes ajándékokkal lehetsz gazdagabb. Mi ott leszünk, és te? Rappai Csavaráruház. Minden, ami a szereléshez kell. Bakai Nándor utca 52. Rappai.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Molnár Balázssal. Csak igazi, mai sláger megy. 87.9, 88.2 és 91.1.

0: lenni jó.
1: Rádió egy csak igazi mai sláger megy, ösztöndíjat nyerhetnek és általános iskolás gyerekeket mentorálhatnak. A Szegedi Tudományegyetem hallgatói a Tanítsuk Magyarországért kezdeményezés keretében. A felkészülés segítő STA Junior Akadémia közelmúltban egy szakmai és csapatépítő napot szervezett a programban résztvevő fiataloknak. A rendezvény elsődleges célja az volt, hogy megerősítsék a hallgatók közötti együttműködést és alaposan felkészítsék őket a felelősség teljes feladatokra. A feladatra jelentkező egyetemisták egy fél éves felkészítő kurzus elvégzését követően kapcsolódhatnak be aktívan a mentori munkába. A kezdeményezés így nem csak anyagi támogatást jelent a hallgatóknak, hanem valódi közösségépítést és pedagógiai tapasztalatszerzést is kínál. Újvár Edit szakmai vezető rávilágított arra is, hogy a mentorálás során kialakuló szoros bizalmi viszony sok esetben még a program lezárulta után is megmarad a gyerekek és a mentorok között. A rádió egyen pedig most Loyal, ez a Golden Sun.

Ali vagy csak igazi mai sláger, mely szeptember végén három különleges ingyenes programmal várja az ütőhangszerek iránt érdeklődőket a Szegedi Tudományegyetem Bartók Béla Művészeti Kara a Tisza-Lajos körúton. A rendezvény sorozat szeptember 22-én kedden délután 4 órakor egy japán dob workshoppal indul, Takuya Taniguchi közreműködésével, amelyet a Taiko Hungary Egyesület bemutatója követ. Erre az eseményre az egyetemi hallgatók mellett a szabad helyek függvényében külsős érdeklődőket is fogadnak, ám az aktív részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. Szeptember 25-én pénteken két idősávban az általános iskolásokat várják egy interaktív bemutatóra, ahol az egzotikus hangszerek történetének megismerése mellett közös dobolásra és kreatív játékra is lehetőség nyílik. A programsorozat zárásaként szeptember 26-án szombaton délután 4 órai kezdett el a marimba fejlődési útját, és kortárs komoly zenei szerepét mutatják be a közönségnek. Ez utóbbi minden korosztálynak szóló előadás teljesen ingyenesen és regisztráció nélkül látogatható a kar Tisza-Lajos körúti Liszt Ferenc termében. A Rádió Egyen most egy nagy popklasszikussal halad tovább a hétvége. Kerry Lee Jepsen jön, és ez a Call Me Maybe.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, a program tippekkel folytatjuk tovább. A Maszk őszi kollekciója látható, hogyha úgy tetszik, a régi zsinagóga helyszínt ma esti előadásnak. Rédei Roland Szahara produkciója, holnap is egyébként ez megtekinthető, aki érdeklődik. Fiume o mortal, vagy Fiume vagy halál, ez egy filmvetítés és kerekasztal beszélgetés, a Grand Café mai ajánlata ez. És ma zárul a bortér, az utolsó napon még azért lehet borozgatni, beszélgetni és zenéket hallgatni. Friderik Cornelius, Borsodi Blues Collective, a Volvox, Gájer Bálint és Doron Bérc a színpadon. A Rádió Egyen a folytatás az igazi mai slágereké. Továbbra is csak én búcsúzom, a viszont hallásra Molnár Balást hallották.

Minden igazi mai sláger után jön egy újabb. Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy. Szegeden a 87.9-en, Kiskunfélegyházán a 91.1-en és Kiskunmajsán a 88.2-n.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a magyar sütőtök kilója csak 269 forint, az 500 g-os biocitrom csomagja pedig csak 699 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Kezdje el az őszi kertrendezést az Obival. A nagy és kisvirágú árvácska helyobi kuponnal 17% kedvezménnyel 469 forint helyett most darabonként 389 forintért kapható. És ez még nem minden. A kalodásfa egy erdei köbméteres kiszerelésben 5%-os áfakulccsal 79.990 forintért kapható. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul újra itt a hódos bónusz a helyobi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
3: B2-n Tilla műsor vezetésével ismét jön az ország legnagyobb házi bulija, a Star van Star. 6 nő és 6 férfi énekes lép színpadra, hogy kiderüljön ki a legnagyobb átalakuló. A zsűri székében idén Liptai Klaudia, Lékai Kis Ramóna, Stól András és Papp Szabi foglalnak majd helyet. Vasárnap esténként Star van Star a TV2-n.
0: Reklámot hallottak.
4: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
0: Reklám.
5: A Rappai Csavar és a Milwaukee megint nagyot alkot. Milwaukee szerszámgépek, építőipari, kertészeti, villanyszerelési eszközök és kiegészítők bemutatója szeptember 22-én kedden a Bakai Nándor utca 52 szám alatt. Ezen a napon kipróbálhatod a Milwaukee gépeket munkaállomásainkon, sőt, értékes ajándékokkal lehetsz gazdagabb. Mi ott leszünk, és te? Rappai Csavar áruház. Minden, ami a szereléshez kell. Bakai Nándor utca 52. Rappai.hu.
3: Hallgassa minden nap Molnár Balázst a 87.9 Rádió 1-en. Értesüljön a legfontosabb helyi információkról, és ne feledje, közben is csak igazi mai slágerek szólnak.
4: Ez a Rádió 1, ami egész nap Szegedről szól. Friss helyi hírek, helyi programok, játékok és igazi mai slágerek. Minden, ami a napfényvárosában történik egy helyen. Ha Szeged, akkor 87.9, 91.1 és 88.2 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
3: Magyarország legnépszerűbb

0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió 1 csak igazi mai slágermegy. Kellemes hétvégét mindenkinek, a mikrofonnál Kis Márti, és éjszaka őrült nagy széllel beköszönt a hidegfront, most még használjuk ki ezt a csodás időt. Szerdán pedig ki lehet már írni a Facebookra, meg az Instagramra, hogy hello ősz. Sokan ki szokták kérni, tudom, mert hogy megérkezik a csillagászati ősz, szeptember 23-án hajnali 2 óra 5 perckor kerül sor erre Magyarországon. Az igazi mai slágereket pedig most Switch Discóval, Sam Feltel és Rehab-bel folytatom. Ezt nagyon szeretjük.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

egy, csak igazi mai sláger megy a vasárnap a Siestához is. Hozom már is a Shouse-t, a Melbourne-i duót, a régóta együttműködő csapatot, akik egy saját hangzást építettek fel dobgépekből, szintetizátorokból, és hát ugye a jól ismert kórus, ez nem hiányozhat a dalaikból. A pandémia alatt nagyon nagyot mentek, és azóta is töretlen a siker. Olyan dalokat köszönhetünk nekik, mint a Walk With Me, a Love Tonight, vagy ez, amit most bekészítettem. Won't Forget You a Shouse-tól.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Nagyon kellemes vasárnap délután mindenkinek. A mikrofonnál Kismárti. Egy kis összegzés, hogy a hét utolsó napján a legutáltabb közszereplő a héten Sydney Sweeney lett az USA-ból. Kijelenthetjük, hogy divat lett Sydney Sweeney-t. Ugye ő egy 29 éves, feltűnően csinos, szőkehajú színésznő, az Eufóriában és a Fehér Lótusz sorozatban is lehetett látni. És néhány napja egy ilyen amerikai sportfogadó oldalt reklámozott. Mondhatnám, hogy ruhában is, meg nem is, mint a magyar népmeségben, de inkább ruhában sem. Sportszerekkel takarta el azt, amit el kellett takarni, labdákkal, ütőkkel, stb. És hát erre óriás felbuzdulás lett a TikTokon és az Instagramon. Számos olimpikon profi sportoló indított ellenkampányt. Egy trendet, nagyon virális lett, amiben a következő szöveget csatolták a videó montázs mellé. Nem tudom, mit csinált Sydney Sweeney, de így néz ki egy nő a sportban. Hát ez van. Az embereket kevés dolog egyesíti jobban manapság, mint hogyha közösen lehet utálni valakit, tetszik vagy sem. Hát ami még nagyon nagy teljesítmény, az a színpadon állni és énekelni és lenyomni egy koncertet, állítólag az élsporttal legyen értékű. A Taylor Swift tudna erről mit mesélni szerintem. Őt hozom a folytatásban.

Egy csak igazi mai slágermegy, Moves Like Jagger, a pop klasszikus bekészítettem, Adam Levine, a Maroon 5 frontembere és Christina Aguilera dobták össze a dalt, és maga Mick Jagger is megegyezte, hogy

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát?

0: kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
0: A TV2-n Tilla műsor vezetésével ismét jön az ország legnagyobb házi bulija, a Star van Star. 6 nő és 6 férfi énekes lép színpadra, hogy kiderüljön, ki a legnagyobb átalakuló. A zsűri székében idén Littai Klaudia, Lékai Kis Ramóna, Stól András és Papszabi foglalnak majd helyet. Vasárnap esténként Star van Star a TV2-n.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a magyar sütőtök kilója csak 269 forint, az 500 g-os biocitrom csomagja pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Kezdj el az őszi kertrendezést az Obival. A nagy és kisvirágú árvácska helyjobbi kuponnal 17% kedvezménnyel 469 forint helyett most darabonként 389 forintért kapható. És ez még nem minden. A kalodásfa egy erdei köbméteres kiszerelésben 5%-os áfakulccsal 79.990 forintért kapható. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul újra itt a hódos bónusz a helyjobbi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
1: Reklámot hallottak.
0: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul a slágerlista!

0: Rádió egy top 50, a 47.
1: Egy friss belépő Lost Frequencies-től a Rádió 1-es újdonsága Livida. Ő volt az első belga, aki az Egyesült Királyságban a csúcsra ért, úgyhogy ez a cím elvehetetlen Lost Frequencies-től. Ráadásul tegyük hozzá, hogy rögtön a legelső dalával, amit kiadott. Hát jó kérdés, hogy mi motiválhatja ezek után az embert. Hát az, hogy ezt a szintet fenn kell tartani, és ez a dal is bizonyíték, hogy sikerült. Livida! Lost Frequencies a 47.

0: Rádió egy top 50. A 43.
1: És akkor most a friss popdalok közül érkezik az, amiért érdemes most hangosítani a rádión. Alex Warren és a Fever Dream. Egy interjúból tudható, hogy Alex Warren gyakran inspirálódik Shawn Mendes, Justin Bieber vagy éppen Ed Sheeran munkásságából. Nem kopizza őket, csak próbálja eltanulni a jó fogásokat. Ez kérem szépen egy olyan zene lett, hogy az emlegetett sztárok kielemezhetnék. Hölgyeim és uraim, Alex Warren következik, Fever Dream.

Számlálás, Rádió 1 Top 50. A legjobb igazi mai slágerek egy helyen, a Rádió 1-en, minden hétvégén. Rádió 1 Top 50, a 40.

Ez a Rádió 1, ez a Top 50, csak igazi mai sláger megy. Alex Warren és a Fever Dream a 43. helyen szólt. Ugyan a menjen tovább a visszaszámolás. 42. lett Teddy Swims és a The Door.

Ezután érkezett Cyrielton a Stumble in a 40. Lady Gaga Bruno Mars dala a Die with a Smile a 39. helyen. A folytatásban pedig egy ilyen klubcucc. A kanadai DJ lány Blond is mondta a saját daláról a premierjekor. Megkérdezték, hogy milyen kategóriába sorolná. Ez egy ilyen klubcucc, ahogy mondta. Újra gondolta az Empire of the Sun dalát.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

Itt a Rádió 1, ez a Top 50, csak igazi mai sláger megy. 38-ból lett 35-dik a Dracula, amivel egy K-pop rekord dőlt meg az elmúlt hetekben, mert hogy ezt a dalt Tame Impala a K-pop sztárral Jennyvel, a Black

Rádió 1, Top 50, csak igazi mai sláger megy. Jön most egy újdonság Blondistól, Lovers on the Dance Floor. Nem ez az első dala a kanadai DJ lánynak a listán, ugye? Blondis egyébként nem csak DJ és producer, Web3 vállalkozó is, aki a digitális technológiát és a közösségépítést is beleépíti a projektjeibe, és hát joggal kérdezheti egy hozzá nem értő, hogy oké, de mit csinál egy Web3 vállalkozó? Na hát megkértem az AI applikációmat, hogy magyarázza el nekem, és még mindig nem értem. Úgyhogy hagyjuk is. Lovers on the Dance Floor, Blondis újdonsága, 30.

0: Rádió 1, ez a Top 50, ahol a Dead Dance után Alex Warren pop balladája áll a 28. helyen. Ez az Ordinary. Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, azonnal a következő zenei órában is, és senki ne felejtse el, a Rádió 1 konténerjáték hétfőn folytatódik majd, Start Balázséknál. Találkozhatunk személyesen is a Rádió 1 konténernél, Budapesten a 8. kerületben a Corvin Plaza főbejárata előtt, ahol a játékainkban a helyszínen is lehet majd kulcsot szerezni a Rádió 1 konténerhez. A benne lévő ajándékokról, nyereményekről részletek most az információk között, aztán az újabb zenei óra elején a Top 50 27. helyezettje érkezik, Ed Sheeran és az Azizam.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió 1 konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát?

0: Ezt megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklám.
2: Sokféle hangot hallhatunk munka közben. Kalapács, klaviatúra, pénztárgép. De valami minden szegedi munkahelyen szól.
1: Rádió 1!
2: És most együtt még jobbá tesszük valaki munkanapját.
3: Küldjék el minden nap legkésőbb 12 óráig a 0675-879-879-es számra, hogy kit lepnének meg egy finom ebéddel, hol dolgozik és mi a telefonszáma.
2: Egy barát, a főnök, régi osztálytárs vagy épp a párunk, bárkit nevezhet. Minden nap felhívunk valakit közülük, és ha tudja a Rádió 1 szlogen...
4: 87.9 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy!
2: Akkor az övé a nap munkahelye, és már visszük is a 4 ebédet neki és a munkatársainak, és 4-et annak is, aki benevezte. Tegyük közösen jobbá a munkanapokat Szegeden egymásnak. 87.9 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy!
5: A Rappai Csavar és a Milwaukee megint nagyot alkot! Milwaukee szerszámgépek, építőipari, kertészeti, villanyszerelési eszközök és kiegészítők bemutatója szeptember 22-én kedden a Bakay Nándor utca 52 szám alatt. Ezen a napon kipróbálhatod a Milwaukee gépeket munkaállomásainkon, sőt, értékes ajándékokkal lehetsz gazdagabb. Mi ott leszünk, és te? Rappai Csavaráruház. Minden, ami a szereléshez kell. Bakay Nándor utca 52. Rappai.hu.

0: rádió1.hu. Hallgassa minden nap Molnár Balázst a 87.9 Rádió 1-en. Értesüljön a legfontosabb helyi információkról, és ne feledje, közben is csak igazi mai slágerek szólnak. Ez a 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Keressen és kövessen minket az interneten. www.radio1szeged.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
2: Hírek röviden, köszöntöm Önöket, én Sós Kata vagyok. Paprika koszorúval tisztelegtek Szent Györgyi Albert emléke előtt Szegeden. A Nobel-díjas tudós születésének 133. évfordulóján az egyetem vezetői és oktatói a Dugonics téri szobránál gyűltek össze. Megtartották a földművesek napját Kisteleken. A Szent István téren helyi ízekkel igyekeztek megismertetni az érdeklődőket, elsősorban a kisgyermekeket. Rendszeres mozgásra ösztönöz a millió lépés az iskoládért kihívás. A 77 napos akció hétfőn indul. A motto ezúttal napi 8, a cél ugyanis az, hogy a résztvevők napi legalább 8000-et lépjenek, vagy ennek megfelelő fizikai aktivitást végezzenek. 26 és 30 fok között alakulnak a délutáni értékek. Újra nyárias vasárnapi időben lehet részünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most, Rádió 1. Indul a slágerlista. Ez a Rádió 1 Top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 Top 50. A 27.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Ez a Top 50, én Györke Attila vagyok, és a visszaszámlálást egy újdonsággal folytatom. Better Times, Robin Schulz-tól pár hónapja jelent meg. Ez a dal egy újabb nyári house slágernek tűnhet, de valójában egy üzenet, hogy lehetnek rosszabb időszakok, de utána jobb idők jönnek. Magyarul, ha most nem is minden tökéletes, azért még nincs vége a meccsnek. Úgyhogy drága Rádió 1-esek, aki éppen lelkileg hullámvölgyben van, mindenképpen hangosítson a rádión. 5 helyet javítva Robin Schulz a 25. ezzel a dallal. Better Times.

0: Never Walk Alone. Huszonharmadik, Joel Curry, Be Alright. Amit az imént hallott Lady Gaga dal követ. Abrakadabra a 22. 21. Kato-tól a Turn the Lights Off.
1: Rádió egy top 50. A 20.
0: Az újdonság. Ed Sheerantől és Martin Garrixtől. Repeat It. Meséltem már, ezen a dalon 12 éve dolgozott már a két sztár, és egy majdnem végleges verziója 2015-ben meg is szólalt egy fesztiválon, hála a DJ-nek, Martin Garrixnek. Aztán semmi. Csend. A két sztár hallgatott, a rajongók pedig folyamatosan levelekkel bombázták őket, de olyan szinten, hogy Martin Garrixnek 2017-ben egy riporter is felrólta, aki nem adott dalt, hát akkor azt mondta, hogy elképzelhető, hogy soha nem fog megjelenni. Ezen a rajongók annyira kiakadtak, hogy internetes petíciót indítottak a kiadásért. Na hát 2026-ban eljött az idő, és itt van Martin Garrixtől, Ed Sheerantől a közös dal, az új, a Repeat It, ami már a 20.

ez a Rádió 1, ez a Top 50. Csak igazi mai sláger megy. Nemrég meghallgattuk Martin Garrix-től Ed Sheeran-től az újdonságot, Repeat It, a 20. helyen szólt. 19. Jennifer Lopez-től és David Guetta-tól a Save Me Tonight. A Swiss Disco.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is sláger megy. Rádió 1 Top 50.

Ez a Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. A Top 50-ben nemrég a 15. helyen Regán Lili újdonsága szólt a Heal Me, amit a 14. Ray Dalton követ, és a Blood Running.

0: tökéletes példa rá. Golden Summer, a Rádió egy Top 50-ben már a tizedik.
1: Hey Hungary, it's Loy.
2: And David Quintez.
1: And this is our new single,
2: Golden Summer, on Radio 1.

Itt a Rádió Egyen, ez a Top 50. Csak igazi mai sláger megy, és itt is nagy a zenei változatosság, mert az ötödik helyen egy sporthimnusz, Shakira, Burn a Boy, Die Die. A dal egyik szerzője Ed Sheeran, aki azt mondta, az volt a terv, hogy ne csak a VB-n szóljon ez a zene, hanem az idei év egyik kiemelkedő dala legyen. Összejött elmúlt szeptember közepe, és a globális listán még mindig a második helyen áll. A

Loi készítette David Puente ezzel ezt a dalt, Golden Summer. 9. Taylor Swift-től a The Fate of Ophelia. Oh, 8. BB Rexha és a New Religion.

0: a Rádió 1, 16 óra 52 perc, két fontos közlekedési info. Baba szólt, hogy torlódás van a Hegyeshalmi határátkelő magyar oldalán, másfél kilométeres a sor, úgyhogy aki éppen Ausztriába tart az uzsonnát, vacsorát, vegye meg mindenféleképpen előtte egy úton. Cucu pedig SMS-ezett az M4-esről, Török-Szent Miklós felé haladva, Pilisnél, csomópontnál motoros baleset volt, itt ezért lassú.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Köszönjük szépen. Percek kérdése már csak, és Kuki érkezik a Kuki Weekenddel és az After Party Show-val. Szép

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát?

0: megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió 1 konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar sütőtök kilója csak 269 forint, az 500 g-os biocitrom csomagja pedig csak 699 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, 20-60% kedvezményt számos törölközőre, és 40-60% kedvezményt számos matracra. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Reklámot hallottak.
0: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklám.
0: Sokféle hangot hallhatunk munka közben. Kalapács, klaviatúra, pénztárgép. De valami minden szegedi munkahelyen szól. Rádió 1! És most együtt még jobbá tesszük valaki munkanapját.
4: Küldjék el minden nap legkésőbb 12 óráig a 0675-879-879-es számra, hogy kit lepnének meg egy finom ebéddel, hol dolgozik és mi a telefonszáma.
0: Egy barát, a főnök, régi osztálytárs vagy épp a párunk, bárkit nevezhet. Minden nap felhívunk valakit közülük, és ha tudja a Rádió 1 szlogen...
5: 87.9 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy!
0: Akkor az övé a nap munkahelye, és már visszük is a 4 ebédet neki és a munkatársainak, és 4-et annak is, aki benevezte. Tegyük közösen jobbá a munkanapokat Szegeden egymásnak. 87.9 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy! Mert a három DJ legenda

0: 11. Közben is csak igazi mai slágerek szólnak.
1: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
2: Hírek röviden, köszöntöm Önöket, én Sós Kata vagyok. Az iskolakezdés után újra családi napokat rendez a Szegedi Móra Ferenc Múzeum. A soron következőt már a jövő héten megtartják, ahol pont az iskola és az iskolakezdés lesz a téma. Egy kidőlt fa, egy rendezetlen örökség és egy akadálymentes albérlet hiánya is vezethet az otthon elvesztéséhez. Hajléktalan ellátó intézményekben élő nők történeteit mutatja be az STE Bölcsészet és Társadalomtudományi Karának új kiállítása. Az őszi fesztiválok, szüreti mulatságok jó alkalmat adnak az alkalmi tolvajoknak, hogy színre lépjenek. Néhány egyszerű tanáccsal megelőzhető, hogy kellemetlen élménnyel térjünk haza. A legfontosabb, hogy legyünk résen, amikor fizetünk. 26 és 30 fok között alakulnak a délutáni értékek, újra nyárias vasárnapi időben lehet részünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

Duen pontrul, baina radioet YouTube live chatorna, jo? Ztizenet percignen bezelek utxetudok. Tudod, amit gondoltokna. Ed Sheeran, Azizam, gyerünk, hangjön a maximálisan, folytatódik a buli itt a radioegyen.

Fajok kell mondani? Ez a tipikus zene, jól és sík délután 5 óra 18 perckor. Komolyan mondom. Tessék figyelni, ágyatok egy kis hangjörőt. Az én csíles tönkre, mert csak az egyik oldal szól. Baleset élőben itt a stúdióban. Szörnyű a technika.

Ez itt a Rádiomagyarország, ez Iva Islegér megy, lájtozzunk együtt ezen a gyönyörű vasárnap délután itt Magyarországon. Jaj, de jó, ugye? Az egyik SMS is itt szól. Szia Kuki, remélem jól tölik a hétvégét. Jól tölik, itt vagyok veletek. Ma vagyunk, elmegy a hangom, ma vagyunk egyévesek a feleségemmel Annával, és szeretnék kenni egy zenét tőled ezen a csodás első forduló napukon. Köszönöm, Erik voltam, megjegyzés, nagyon szeretem.

Bizony. Fontos dolog is mutatja az újdonság, ráadásul ez az enyém. Ott van mellettem Kanel, ketten együtt sieltünk, ez egy jó kis muzsika nektek. Remélem, hogy tetszeni fog, és ha igen, nyugodtan lehet kérni azt a dalt a kívánság műsorban. Érkezik akkor Cookie és Kanel szemcíme. Fire itt a Rádió 1-en!

ti buli volt. Ne legyünk féltékenyek, jó? Olvassam egy pár komment? Na, azért világsztárról van szó, jó? Tegyünk velem az asztalt, és utána beszélünk. Hoppá! Most megmondtam! Paf! Érkezik üzen! Playboy! Playboy!

0: et le Ben. Kanadaï, Pitike Magyar, Utiviako Blondish et Chassam Tsime, Never Walk Alone.
1: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát?

0: megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklám.
2: Kell egy jó reklámötlet? Tudjuk a megoldást. Sok embert kell elérni hatékonyan? Tudjuk a megoldást. Szeretne Balázsék műsora közben hirdetni Szegedtől Kiskunfélegyházáig? Tudjuk a megoldást. Szeged@radio1.hu, hogy a vállalkozók és a hallgatók is a legjobbat kapják. Szeged@radio1.hu.
3: Mert a

0: a Rádió 1, ami egész nap Szegedről szól. Friss helyi hírek, helyi programok, játékok és igazi mai slágerek. Minden, ami a napfényvárosában történik egy helyen. Ha Szeged, akkor 87.9, 91.1 és 88.2 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Ébredjen Balázsékkal a 87.9 Rádió 1-gyel, majd hallgassa az igazi mai slágereket napközben is. Dél és kettő között Molnár Balázs várja önöket Szeged legfrissebb információival a 87.9 Rádió 1-gyel. A legnagyobb zenei változatosság napközben is a Rádió 1-en. Ez a 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Keressen és kövessen minket a Facebookon is. facebook.com/Rádió 1 Szeged.
1: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
2: Hírek röviden, köszöntöm Önöket, én Sós Kata vagyok. Paprika koszorúval tisztelettek Szent Györgyi Albert emléke előtt Szegeden. A Nobel-díjas tudós születésének 133. évfordulóján az egyetem vezetői és oktatói a Dugonics téri szobránál gyűltek össze. Megtartották a földművesek napját Kisteleken. A Szent István téren helyi ízekkel igyekeztek megismertetni az érdeklődőket, elsősorban a kisgyermekeket. Rendszeres mozgásra ösztönöz a millió lépés az iskoládért kihívás. A 77 napos akció hétfőn indul. A motto ezúttal napi 8, a cél ugyanis az, hogy a résztvevők napi legalább 8000-et lépjenek, vagy ennek megfelelő fizikai aktivitást végezzenek. 26 és 30 fok között alakulnak a délutáni értékek. Újra nyárias vasárnapi időben lehet részünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

présente à Sam Simé. Regarde ça, mon dieu.

0: az imáslágereket, és kivel találkozunk, egy duett, igen, Jennifer Lopez és Cookie. Jó van, Jennifer Lopez, vagy jobban mondva Jennifer Lopez és David Guetta, Save Me Tonight. Ments meg engem este. Save me tonight.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

Szégyenem magam, bűnös vagyok. Nem büdös, hanem bűnös. Halljátok? Nem. Fürödtem tegnap előtt. Elfelejtettem reklámozni és mondani, van egy jó barátom, kolléga, Atis, aki minden nap 10-től 17-ig veletek van adásban, 7-től péntekig, plusz szombat-vasárnap a Rádió Top 50. És holnap Atis úgy döntötte, hogy elmegy valahol Budapesten. Tessék megkeresni, hogy kicsit segítek, jó? Nyorszker, Corvin Plaza előtt, ott lesz egy konténer. Bent leszek. Én leszek a meglepetés. Tényleg rengeteg ajándék van benne, szóval holnap keresetek a jó képű, jó barátom Atis, mert ott lesz, jó? És sok sikert kívánok nektek, hát rengeteg ajándék lehet nyerni. Na, mint például Jennifer López, vagy hogy kell mondani? Ja, Jennifer. Spanyol nem kell a jé. Jennifer. Ja, Lenifer. Henny. Jennifer López.

0: Sven Perzel, igen, ah igen. Az egy gyorsan az idő, ez azt jelenti, hogy hát 20 perc múlva vége a mixnek, de van egy jó hírem, mert 19 óratől 20 óraig élő kívánságműsor. Na, de nézzük egy kis közlekedési infó, vigyázzatok! Hemeten sem egyesbe felé Budapesten, picikén nagy a forgalom, és természetesen, hát igen, van az a kis útépítés, ugye, az M1-es M1-es. Szóval türelem, rozsaterem, jó?
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.

Hélène Dépich vagyok. Akkor egy órakor sötét van, köd van, esik az eső. Imádom a nyár, és az a zene erről szól. Jönnek a Level 54, és a szám címe Talk to You. Azt csinálom, beszélek hozzátok, oké? Oké, ale a kukikám. Most 19 óraig nem beszélek. Csak mixelek. Jó lesz? Jó lesz!

0: Bol csak igazi, ma is leger megy. De jó volt ez, Jason Derulo, Chico, itt a Rádió Egyen. Na, hamarosan élő kívánság műsor, egy telefonálni a 0623-111-111-re, és nem sokára újra zenélünk, érkezik az isteni Bibi Rexa, Fét lesz elég jött, a szám címe New Religion.
1: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ideje újra behúzódni a falak közé? Az évszakok változása jó alkalmat kínál arra, hogy megújíts otthonodat, és felkészítsd a barátokkal és családdal való összejövetelekre. Látogass el a legközelebbi Jysk áruházba, vagy a jysk.hu honlapra. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: A TV2-n Tilla műsor vezetésével ismét jön az ország legnagyobb házi bulija, a Star van Star. Hat nő és hat férfi énekes lép színpadra, hogy kiderüljön, ki a legnagyobb átalakuló. A zsűri székében idén Littai Klaudia, Lékai Kis Ramóna, Stól András és Papp Szabi foglalnak majd helyet. Vasárnap esténként Star van Star a TV2-n.
1: Reklámot hallottak.
4: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklám.
4: Sokféle hangot hallhatunk munka közben. Kalapács, klaviatúra, pénztárgép. De valami minden szegedi munkahelyen szól. Rádió 1! És most együtt még jobbá tesszük valaki munkanapját.
5: Küldjék el minden nap legkésőbb 12 óráig a 0675-879-879-es számra, hogy kit lepnének meg egy finom ebéddel, hol dolgozik és mi a telefonszáma.
4: Egy barát, a főnök, régi osztálytárs vagy épp a párunk, bárkit nevezhet. Minden nap felhívunk valakit közülük, és ha tudja a Rádió 1 szlogen...
6: 87.9 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy!
4: Akkor az övé a nap munkahelye, és már visszük is a 4 ebédet neki és a munkatársainak, és 4-et annak is, aki benevezte. Tegyük közösen jobbá a munkanapokat Szegeden egymásnak. 87.9 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy! Kell egy jó reklámötlet. Tudjuk a megoldást. Sok embert kell elérni hatékonyan. Tudjuk a megoldást. Szeretne Balázsék műsora közben hirdetni Szegedtől Kiskunfélegyházáig? Tudjuk a megoldást. Szeged@radio1.hu, hogy a vállalkozók és a hallgatók is a legjobbat kapják. Szeged@radio1.hu.

kettő között Molnár Balázs várja önöket hasznos tudnivalókkal és Szeged legfrissebb információival a 87.9 Rádió 1-en. A Rádió 1-en napközben

0: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió 1!
0: Indul a Rádió 1 kívánság műsor Kukival és az

0: Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, lányok, fiúk! Ha valaki nem tudta volna, mostantól és egészen 20 óraig két órás élő kívánság műsor. Ja, volt, zwei, azaz 2 hours, yes, franceul 2 hours. A vonal túlsó végén most ki ez van szerencsém, halló?
2: Szia, Kuki, Anita vagyok.
1: Mi újság, hogy vagy, Anita?
2: Köszönöm szépen, jól vagyok, örülök ennek a szép hétvégének, nagyon jó időnk volt ma.
1: Rossz hírem van, holnap romlik az időjárás.
2: Ennek nem örülünk.
1: Tudom, de azért szerdától újra lesz 22-23 fok, most hétfő és kedd, egy picike hidegebb lesz. Na, de jön az ősz, mint a hajam, ősz, na mindegy. Mit szeretnék enni tőlem?
2: A Turned Light Off Kato-tól.
1: Kato-tól, nagyon jó, és kinek szeretnéd küldeni?
2: Én küldöm minden ismerősömnek, hogy legyen jó a hétkezdés. Örüljenek, legyenek boldogok, ne legyünk olyan szomorúak mindig, hogy kezdődik a hét és hétfő van.
1: Te pszichológus vagy? Ez egy nagyon jó dolog, így beszélni, tényleg. Na, ezt nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kultiválom. Jól mondtam?
2: Jól mondtad, igen.
1: Jól van, köszönöm szépen a telefonáltál, jó legyél!
2: Köszönöm!
1: Ciao, szia! Kato érkezik, Turn the Lights Off, itt a Rádió Egyen!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat.

0: Show a Rádió Egyen.
1: Kívánságműsor, 20 óra íge van a túlsó végén, újabb kedves telefonáló, haló.
2: Sziasztok, Viktória vagyok, és szeretnék kérni egy számot tőletek.
1: Na, bármi lehet?
2: Bármi, rád bízom, Kuki, rád bízom, hogy milyen számot küldet, az a lényeg, hogy jó pörgős legyen.
1: Pörgős, figyelj, légy a Martin Garrix és Ed Sheeran, a szám címe Repeat It, ez jó lesz?
2: Tökéletes, nagyon szépen köszönöm.
1: Igazán is, mit viszont van még egy kérdésem hozzád? Kinek szeretnéd küldeni, mi lenne az üzenet, azaz két kérdés, elrontottam. Szóval két kérdésem van, kinek szóljon, kinek szeretnéd küldeni?
2: Mindenkinek küldöm, aki vasárnap most éppen pihen.
1: Pihen, szóval nem nekem szól. Jó van, oké, rendben.
2: Nem, igen.
1: Köszönöm szépen a telefonát, és kellemes estét kívánok neked, jó?
2: Nincs, köszönöm szépen.
1: Ciao, ciao.
2: Szép estét, szia,
1: köszönöm, szia. Érkezik nálunk akkor alig ugyan Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It, ez a szám címe, oh yes.
0: Kuki forradalmasítja a Rádió 1 hétvégét. Kuki Weekend Show a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, vigyázzatok, van egy fantasztikus, fontos hír. Több heten keresztül nem hallottunk az egyik kedves, hűséges hallgatónkról. De már itt van, kopog!
2: Jó estét kívánok, Viktor vagyok.
1: Viktor, hova tűntél, vajon már elutaztál Marsra, vagy Holdra, vagy hol voltál?
2: Olyan helyen dolgoztam, ahol nincs télerő. A föld alatt.
1: Föld alatt? Mit rúlt építesz, vagy mit?
2: De nem árulhatom el. Ha elmondom, mindenkit meg kell, hogy jöjjek, aki hallottam.
1: Ja, adjam már. Nem változik. Gyerekek, legalább 2 vagy 3 hét nem hívott minket Viktor, de Edre rosszabb. Nem adja vult volna, Edre rosszabb. Na, mit jól csinál?
2: Csinálom a helyet mindenkinek, oda le.
1: Csinálsz a helyet mindenkinek lent? Jó, oké. Okay. Csak nem velem, itt, inkább nem adok semmit. Na, inkább beszélünk, hogy te kiáltottam az a jó kis loj, és azt hiszem címe Golden Summer, kinek szeretnéd küldeni?
2: Igen. Mindenkinek, aki szintén aranyat bányászik a föld alatt.
1: Aranyban aszik a föld alatt?
2: Ha persze.
1: Ja, te keresel aranyat akkor, értem én.
2: Hát ki kell próbálni mindent.
1: Ja, ki kell. Az biztos, hogy nincs terülő, az biztos.
2: Aranyat csinálunk. Az, hogy most találok, vagy valami másból alakítom át, az részletkérdés.
1: Jó, oké. Okay. Figyelj, tudod mit? Szurkolok neked.
2: Köszönöm szépen.
1: Jó? Köszönöm szépen a telefonáltal. Jó volt arányi újra a hangodat. Azért egy kicsit csörögél többször, jó?
2: Oké, sziasztok.
1: Hello, mindig jó kedve van. Imádom ilyen emberteleg. Imádom azt is, Loj, és a szám címe Golden Summer, meg egyszer mondom, az a legújabb dalt. Itt a rádió egyen, ahol csak igazi, már is sláger megy.

0: Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, lányok, fiúk, előtt az az idő, én búcsúzom tőletek, ne menjetek sehova, folytatódik a fantasztikus program itt a Rádió Egyen. Érkezik a diszkosi csapat, Barana Csillambó, PG, DJ Junior 9-ig, ma este 21-től érkezik U.S. Giri és a The World Is Mine csapat elégütt. A legközelebb szombaton találkozunk 17 órakor, én kívánok szívből mindenkinek egy szuper kelemes hetet, vigyázzatok magatokra, köszönöm szépen, hogy velem voltatok, Kuki voltam, sziasztok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
0: Reklám.

kettő között. Molnár Balázs várja önöket hasznos tudnivalókkal és Szeged legfrissebb információival a 87.9 Rádió 1-en. A Rádió 1-en napközben

0: Egy-egy rádió egy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
3: Diszkó!
4: Diszkósít.

0: Tehát szerintem hamarosan, ha nem is idén, valamikor a jövőben. Én Bárány Attila vagyok.
1: Szevasztok, szép estét mindenkinek, DJ Junior vagyok, és tényleg stand-upos vagy, kamuzok folyamatosan, még vagy én kamuzok. Na mindegy, na mindegy, FM-en, webben, applikáción keresztül, ez legalább igaz, ez a diszkocsit.
2: Egy biztos, hogy pénteken húgóra táncoltam, de erről majd csak hétfőn fog beszélni, ugyebár tegnap köszönöm mindenkinek a Ghost World Balatonfüstöt.
0: Ki mondja Frankot a Junior, eljutottunk idáig.
2: És hát a mai adás szenzációs, pont ezt akartam mondani már tegnap, hogy 55-ig úgy volt, már

0: Igen.
1: És például, még mutatja is.
0: Például a TikTokon ott nem válaszolunk, csak max írásba egyébként, ott szövegben már nem válaszolunk.
2: Nem,
0: ennyit szoktunk csinálni egyébként, meg annyit akartam mondani, hogy DJ Junior Remix pak kikerült a DJ Junior Facebookjára, hogy valami reelt is mondjak végre.
1: Hagyjad.
2: Megyünk tovább, most egyébként Ibiza egyik nagy nyári kedvencével, Cassian érkezik, és a Come to Life itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi ma is

0: 100% tisztaságú magas BPM tartalom, Adrian színűrő diszkosít a rádió egyen, itt van Bárány Attila, a Hanvai Pécsi Mixer, én DJ Junior vagyok, és október 24-én együtt fogunk játszani diszkosít Legendsen, Békés Csabán találkozhatunk.
1: Annyira jó a műsor, hogy a laptopom kivetközött magából, így ledobta ezt a műanyag, minden. Jönnek az ünnepeltek, névnaposok ma többek között a Friderikák, Filipek, Fridák, Fülöpök, Zsuzsák és Euszták, a szülőnapos pedig az ismerőseim közül Huszti Ákos, kőkemény csávó, Tóth Monika és Mikler Roland, kézilabda ikon, Istenét és az ünnepelteket.
0: A Rolit én is csókoltatom.

0: She stopped drinking Diet Coke. She on that Coke diet.
1: Csak igaz, mai slágermet diszkosít Radio Show, DJ Junior, várjátok, és jó magam, Honvai Pincsi.
2: A jövő héten szintén három fellépésem lesz. Pénteken Alsónémediben zenélek majd, szombaton pedig hazai pályán Becsésen a Káposztafesten kezdek, és innen megyek majd Budapestre, hogy az ősz egyetlen egész estés fővárosi bárányguliát hozzam tető alá, a Dance Ice-edet. Minden információ rajongói oldalamon a Facebookon.
1: Jaj, de ő mondott, végre megnyitja a kapuit. Jövő héten az én budapesti rezidenciám teljesen megújulva, egyre is nagyon külföldi volt a klub, de annyi lettfal került be az elmúlt hetek az én budapesti rezidenciámban, hogy tényleg, ha más nem, akkor az átalakítás miatt mindenkit várok oda sok-sok szeretettel. Szombaton ugyebár ott játszok, és mellette majd még Zalaegerszegen.
3: Én szombaton egyébként bezárom a balatoni box szezont, ugye Balaton Fűzfön, és remélhetőleg jövőre újra megyünk, mert amikor a tulajdonossal beszéltem, hogy egyébként a diszkosít partjai után, ami ráadásul az ő szülinapig is volt egyben, egyet kért tőlem, hogy ígérjem meg neki, hogy jövőre ezt folytatjuk, meg neki nagyon tetszett, úgyhogy remélhetőleg 2027-ben is lesz majd balatoni bob, de most 26-án zárom a szezon.
1: Most pedig megyünk tovább a világ első magyar világslágerével, kicsit szóismétlés, de ezt tessék jól megjegyezni. Gangó Bernadett, avagy Imál Angel, és az I'm Moving to the Sun, itt a rádió egyen, ahol csak igazi mai sláger megy, a diszkó.

0: Diszkos itt a rádió egyen az igazi mai slágereket. Ma Hanvai Pécsi pörgető stúdióban még mellette valamikor a héten. DJ Junior és Bárány Attila, ez most őszinte volt.
1: Igen, igazad van. Én meg annyit akartam, ami viszont real és igaz, hogy október 24-én megyünk Békéscsabára, és ami meg fontos, hogy 21. születésnap, igen, eljutottunk idáig. Decemberben fogjuk ezt ünnepelni. Múltkor Hanvai megnézte a dátumot. Mi volt a dátum? December 5? Pont
2: igen,
1: a napja.
2: Igen, pont annak a napja, amikor megalakultunk.
1: Igen, 21 évvel ezelőtt, szóval december 5-én Budapesten ünnepeljük majd a Diszkosit 21. születésnapját. Erre is készülünk, és így most így körbenézek, így rátok nézek, és azt mondom, hogy eseményt kell csinálnunk.
2: És nagyon durva, hogy csak 3 DJ lesz, Ati. Tehát, you know?
1: Igen.
2: Tehát meg lesz több, csak három DJ.
1: Esetleg egy warm-up.
2: És az abban is segítek, hogy ki lesz.
0: Nem, valaki warm-up-olni fog.
2: Egy warm-up lesz, oké. Okay. Igen, de tehát így...
0: Akkor látod, megint kamusztál.
2: Nem, tehát és ahogy szögezzük le, hogy ki, mert ahogy összekever. Tehát a junior lesz ott, te meg én.
0: Jó, oké. Okay. Na, várunk mindenkit szeretetet, december 5-én.
1: Már is megyünk tovább, és jön az Empire of the Sun itt a rád.

0: Ez a Rádió 1 esti sója, a Diszkósit Rádiós, erről már beszéltünk, hogy több mint 20 éve itt vagyunk veletek, és igen, ünnepeljük majd a 21. születésnapot is. Addig még egy-két Diszkósit Legends azért lesz természetesen, illetve amit meg akartam mondani, hogy kikerült szombaton a rajongói oldalamra, a Facebookra és az Instagramra, és megosztottam posztban a letölthető linkjét, a DJ Junior 2026 Summer remixeket, ami nyáron készül, és benne van egyébként az új dalom, a Day by Day is, úgyhogy ezeket le tudjátok szedni, hallgatni, játszani. Ha DJ-k vagytok, akkor pörgessétek hangosan.
1: Hétvége van, elfáradtam. Továbbadom a szót, sziasztok!
0: Nem bírom! Jézus Szentszűz Mária! Egy régi dalom érkezik egyébként egy kicsit átgyúrva, Hédőnek köszönhetően. Jön a Dream of My Life itt a Rádió 1-en, ahol csak igazi mai sláger megy a Diszkósit Rádió Show-ban.

0: Szevasztok, DJ Junior voltam, a Remix Pack kikerült a rajongói oldalamra, a Facebookra és az Instára is, úgyhogy keressetek rá, ha tetszik, akkor töltsétek, játszatok. Én jövő héten szombaton egyébként majd bezárom a balatoni bob szezon Hűszfön, úgyhogy ott találkozhatunk, hogy aki jön, de korája jön, este 8-kor kezdek. Ezzel búcsúzom, jövő héten újra diszkosít itt a Rádió Egyen, szevasztok.
1: Ameddig a földkerekén szolgálok, és zenélek, Hambai PG voltam, jövő héten szombaton Zalaegerszeg, és hát ugyebár Budapest az én rezidenciám, nyitóbulia, mindenkit várok ott sok-sok szeretettel.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Indulunk! Are you ready? Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: show starts now. The world is mine.
1: Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Isteni dance és house zenékre számíthattok nálunk ilyenkor vasárnaponként is. Mostantól itt mellettem Wilcox a lemezjátszóknál. Hello Wilcox, induljunk el!
2: Hello Geri, sziasztok! Nagyon szép vasárnap estét kívánok mindenkinek. Megmondom nektek őszintén, hogy én egy kicsit még benne ragadtam a nyárnak a jó hangulatában. Nem véletlenül, ugyanis még ráérünk az őszre, és ez természetesen hallatszódni fog a műsoron is, ugyanis nagyon jó hangulatú dalokat hoztam magammal. Amivel indítani fogom az órát, az nem más, mint Tame Impala és a Dracula egy nagyon jó kis nudiszkó verzióban itt a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban.

0: Ettől egyesítették az erőiket, és milyen jól tették, zseniális ez a dal, ez volt a Shine. A Rádió 1-en a Third Is Mine Radio Show-ban. Mellettem Wilcox a lemezjátszói mögött, ami pedig most érkezik, az az egyik kedves kollégánk Pulmex kezem munkája dicséri, egyszerre új és egyszerre régi.
1: Rádiós kollégánk és barátunk Pulmex készített egy vadonatúj dalt, amit én nagyon nagy szeretettel játszom, ugyanis ez egy feldolgozás, méghozzá a Mark Knight-féle Soundcastles-nek a feldolgozása, amit én nagyon-nagyon szerettem, rengeteget játszottam régebben, és szerintem nagyon ízlésesen nyúlt hozzá, pontosan úgy, ahogy ezt 2026-ban meg kell szólaltatni, úgyhogy nagy gratula neki, megy tőle tehát Pulmextől a Soundcastles, itt a Rádió 1-en a World is My Radio Show-ban.

0: 3 órában két rezidens DJ-től, ilyenkor vasárnap esténként is, a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Mi a most, Vilkox?
1: Abban biztos vagyok, hogy itt a rádióban az első között kezdtem el játszani, ugyanis amikor először a délutáni műsorban megszólalt tőlem Bausától a Magnetic, akkor Juhász Geri nagyon-nagyon nézett rám, ebből is tudom, hogy nem sokan pörgethették előttem. Ez egy olyan dal, ami első hallásra szerelem volt nekem. Benne van a house, benne van a funky, és van valami különleges érzés, amitől tulajdonképpen azóta is folyamatosan a kocsimban is, illetve már hónapok óta ezt a dalt hallgatom. Jöjjön tehát Bausától a Magnetic, itt a Rádió 1-en a World is Mine.

0: Elektronikus zene, ez volt Gordo és a Loco Loco. Gordo egyébként néhány éve még Kernics néven alkotott, és nem mellesleg Kernicsként is lépett már fel Budapesten. Vilkox, az új dalaidról miket írnak a kommentelők?
1: Nem csak a pozitív kommentekre szeretek reagálni, hanem hogyha kapok

negatívat is. Például a következő dal kapcsán egy kedves kommentelő azt írta nekem, hogy én is beálltam a sorba, és elkezdtem feldolgozásokat csinálni. Elmondom nektek az őszinte véleményemet. Én nagyon-nagyon szeretek saját zenéket írni, ugyanis itt teljesen ki tud teljesedni a kreativitásom, viszont amikor feldolgozást készítek, az egy teljesen más pálya. Úgy szeretek hozzányúlni egy dalhoz, hogy valami újat, valami különlegeset tudok hozzátenni, és 2026-os trendeket, ha megfigyeljük, tulajdonképpen majdnem minden dal, ami megjelenik a neten, az egy feldolgozásra épül, tehát most meg kell felelni valamilyen szinten a trendeknek is, ugyanis ezek azok a dalok, amiket szívesen hallgatnak az emberek, és nekem tulajdonképpen az a legfontosabb, hogy nektek örömet tudjak szerezni. Szóljon tehát tőlem a Keep Pushing-on, amit egy vadonatúj verzióba készítettem el, újra énekeltük, újra hangszereltük, és ez lett belőle, írjátok meg a véleményeteket továbbra is, ez a World is My Radio Show és a Rádió 1.

0: erre mondják, hogy a jó munkához idő kell. Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It a Rádió 1-en, a Third Is Mine Radio Show-ban. És hát 10 után is lesznek vadi új zenék, például Robin Schulz-tól, Hugh Girl-től, vagy éppen David Guetta-tól. Úgyhogy maradjatok mindenképpen.
1: Bírod még? A Third Is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: Mind Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon,

0: elmúlt este 10, nagyon köszi, hogy ma is itt vagytok. Hello mindenkinek, mellettem továbbra is Wilcox, Dance és House jön minden mennyiségben, rengeteg újdonsággal, menjünk tovább.
1: Tartogattam nagyon jó kis finomságokat a második órára is. Amivel indítani fogjuk az órát, az nem más, mint Robin Schulz és a Better Times, egy óriási sláger, aztán szépen építjük fel ezt az órát is. Remélem, hogy jól érzitek magatokat, ez a World is My Radio Show.

0: Na hát ezeket hívjuk intelligens zenéknek, és ezek mindig itt szólnak nálunk, csak a Third Is Mine Radio Show-ban, a Rádió 1-en, Wilcox a lemezjátszóknál. Mi a most?
1: Ez a dal hihetetlenül jól kinőtte magát, most már a bulikban is tudom játszani, köszönhetően a Rádió 1-nek is és a DJ-nek, akik folyamatosan hétről hétre játsszák és megszerettették veletek. Ez nem más, mint Alex Kenji és a Bambolé, itt a Rádió 1-en, a Third Is Mine Radio Show-ban.

0: Medúza, Don't Wanna Go Home, egy újabb tökéletes rádiós dancesláger az olasz triótól. Itt a Third Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en, Phil Cox.
1: Engedjétek meg nekem, hogy a saját dallal folytassam az órát, ugyanis ez a sajátok közül az egyik nagy kedvencem, a Sundown. Ez egy félig meddig egy feldolgozás, ugyanis egy meglévő melódia, a Herd & Freeze féle Can't Get Enough-nak a dallamára épül, ez átalakítva, újra hangszerelve és egy vadonatúj éneket kapva, nyerte el a végleges formáját, amit tőlem már a Sundown címet kapta. Remélem, hogy tetszik nektek, írjátok meg a véleményeteket. Ez a Word is My Radio Show a Rádió 1-en.

0: Tudjátok, a műsor, ahol esténként 9-től mindig bemutatunk nektek vadonatúj zenéket, Wilcox a lemezjátszóknál és Lost Frequencies jön most.
1: Lost Frequencies rengeteg rádiós slágert ír, nem véletlenül sokszor játszunk, ugyanis abszolút kompatibilisek a műsorokkal, illetve a rádiónak a hangzásvilágával. Most viszont sikerült egy olyan dalt írnia,

0: Tóni és az Out My Head Wilcox mai záró trackje. Ez volt a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Fellépések nálad a jövő héten.
1: Ez a hét egy kicsit csendesebb lesz bulik tekintetében, de természetesen most is találkozhatok majd velem. Szerda este Pécsen, illetve vasárnap majd hallhatok újra itt a World Is Mine Radio Show-ba. Jók legyetek, vigyázzatok magatokra.
0: És maradjatok, jön Bricklék.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Indulunk! Are you ready? Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: mindenkinek, Bricklék pörgeti nálunk tovább a vasárnap estét. Szia Bricklék, induljunk el!
1: Szia Geri, szevasztok fiúk, lányok, pörgessük fel a vasárnap estét, indítsuk el a mixet, érkezzen Gordótól a Loco Loco, itt a Burizmán Rádió Show-ban, a Rádió 1-en.

0: Milky, David Guetta, Just the Way You Are a Rádió 1-en a Third Is Mine Radio Show-ban. Priklék a lemezjátszóknál. Mit teszünk rá erre?
1: Jön Illusion Eyes, Rhythm Don't Lie című zenéje. A brazil producer ezúttal is hozza a jellegzetes bass house műfajt, amit egy markáns Dutch ikletésű hangzás tesz még erőteljesebbé. Ez jön most itt a Third Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: Egy és a Third Is Mine Radio Show. Tudjátok, a műsor, ahol esténként 9-től minden nap bemutatunk nektek vadonatúj zenéket, Bricklék a lemezjátszóknál, és akkor most irány Párizs.
1: Most érkezik két francia nagyágyú, Hugel és David Guetta közös zenéje, a Shine, egy igazi nyárias mediterrán hangulatú track, amiben tökéletesen találkozik Hugel Latin House világa Guetta slágeres hangzásával. Ez jön most itt a Third Is Mine Radio Show-ban, a Rádió 1-en.

0: This Máin Radio Show vasárnap este. Nagyon köszi, hogy ma is itt vagytok és minket hallgattok. Brick Lake a lemezjátszóknál, és itt van a dal, amire 10 évet vártunk.
1: Jön Martin Garrix és Ed Sheeran közös dala, a Repeat It. A holland producer és a brit énekes párosa nem először dolgozik együtt, ezúttal pedig egy igazán dallamos, érzelmes dance zenét hoztak össze. Ez jön most itt a World Is Máin Radio Show-ban a Rádió 1-en.

a World is Mine Radio Show. A lemezjátszóknál Bricklink! Na most szólj hozzá a Facebookon! facebook.com/radioegyhungary.

0: Frank Ocean és a Last Vintage Culture remixben a Rádió 1-en a Word is Mine Radio Show-ban. Ma és ezen a héten ez volt az utolsó előtti zenénk. Napréklék, nézzük meg, hogy mi lesz a legutolsó.
1: Amivel zárni fogok egy sajátom, amit Konával, az amerikai producerrel közösen készítettem. Ez a Leszö lesz, az az érdekességben, hogy egyébként francia nyelvű a dal.
0: De jó, ma tehát ezzel zárunk. Köszi ezt a ma estét, jövő héten találkozunk.
1: Köszönöm, Geri, hogy itt lehettem. Legyetek rosszak és vigyázzatok magatokra. Sziasztok!
0: A mai adást vissza tudjátok hallgatni a weboldalunkon és az applikációban is. Köszi szépen mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint élőben. Jó éjszakát! Au revoir!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
0: Rádió
1: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, meg kellemes éjszakát, a World is Mine után a mikrofonnál Király Tamás, viszont egy picit még mindig visszanyúlok a World is Mine-hoz, mert a DJ Mesker Vikivel fogyarom, aki egyébként ma este élőben is zenél majd nálunk, most viszont Nagy Bogival és Miss Mooddal jön ez az éden, aki pedig üzenne a számunk 0620 311 111.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatos

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás, a fogyarásban pedig Alex Warren, aki nagyon szépen le van kötve fellépésekkel. Szilveszterben Las Vegasban zenél, aztán az új évet, január 2-át már tutira Bahamákon kezdi, mert hogy ott is van egy, a jelzések szerint teltházas koncertje. Az vagány. Ez meg az aktuális igazi mai sláger tőle. Alex Warren és a Fewer Dream itt a rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

ez a Rádió 1. Egy csak igazi mai sláger megy, és ne feledjük, itt pörög továbbra is ezen a héten is a konténerjáték. Nagyon fontos, lehet még gyűjteni a kulcsokat, ott az esély bárkinek, hogy amikor szólunk, hogy most, akkor csörögjön 10-ként, mondja a rádió eszlogent, és piff, kap egy kulcsot, ami simán lehet, hogy nyitja a konténert, és ha ez így van, akkor minden az övé, ami a konténerben van. Hát így játszunk mi. Közben pedig ilyen igazi mai slágereket hozom, mint a legújabb Robin Schulztól, a Better Times, amit már is indítok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most. Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak így.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, már egy újabb óra el is indult, de ez abból a szempontból fontos, hogy egy órával közelebb a munkaidő vége azoknak, akik éjszakáznak, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, és abból a szempontból is fontos egyébként, hogy egy újabb óra, amiben lesz egy csomó igazi mai sláger változatosan, most például a legújabb Lost Frequencies-től, amit indítok, ez a Leave It All. Kellemes éjszakát!

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: azért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és sokan mondják, hogy a házasság megváltoztat, tehát Taylor Swiftet egyelőre abban a tekintetben biztos nem, hogy továbbra is jár a párja meccseire. A VIP szektorban folyamatosan fotózzák, és hát egy picit el is viszi a sót. Taylor Swift az igazi mai slágert hozza nekünk most, ez az Opel Light a rádió egyen.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, maradok a női ének hangoknál, J-Lo jön, de azért most mellett erősítésnek ott van David Guetta is, ez a Save Me Tonight, Guetta pedig ugye most újra Hype Patonnal dolgozott, aki korábban is már ilyen mentoraként tekintett David Guettára, volt már egy közös projekt, hamarosan pedig jön egy újabb. Ez viszont a J-Lo-val közös dal, az igazi mai sláger a Save Me Tonight, amit indítok.

Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd.

egy itt csak igazi mai sláger megy, és itt egy bizonyíték arra, hogy a nemzetközi sztárok tényleg szeretnek hozzánk járni, fellépni, különösen ha rádió egy buli van. Sziriának mind a mai napig az év három legfontosabb pillanata, és ezt a social felületein is mutatja, mert hogy kiemelt posztként van. Szóval a három legfontosabb pont közül az egyik az idei rádió egy születésnapos fesztivál fellépése volt. Ez meg az igazi mai slágere, Cyril, és a Stumbling én a Rádió 1-en.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez a Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy. Kellemes éjszakát, jó melót, bármit is csinálunk ilyenkor kettő magasságában. Remélem, hogy élvezzük, és remélem, hogy jó lesz mellé az aláfestés, pontosabban nem. Ebben biztos vagyok, mert hogy hozom az igazi mai slágereket. Most minél és a rám-pám-pám, amivel indítok. Kellemes éjszakát!